0: a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Tannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszky Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mikszáth Kálmán tér Budapest egyik leghangulatosabb tere. A 8. kerület Palota negyedében található mediterrán levegőjű kis szigete nyaranta valóságos zöldligetté változik. A tér leghíresebb épülete a Mikszáth Kálmán tér egy szám alatt található ház, ami jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez tartozik. A bölcsészet és társadalomtudományi kar működik a falai mögött. Ebben a házban élt Mikszáth Kálmán 1902 és 1911 között egy első emeleti lakásban, melynek erkélyén gyakran üldögélt pipázgatva. A tér Mikszáth halálának évében 1910-ben kapta meg a Nagy Palóc nevét. Itt találjuk az író szobrát is, amit Kocsis András szobrász készített 1960-ban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját. Ezek az igazságügyi

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti városfalról először a Tudományos Gyűjtemény nevű folyóirat adott hírt indulásának évében, 1817 őszén. Akkoriban óriási dolog volt, hogy a hazai közönség olvashatott a tudomány különböző területeiről beszámolókat. De ennél is nagyobb szenzáció volt, hogy mindez Pesten és magyarul jelent meg. A város ugyanis akkoriban javarészt német és szerb nyelvű lakosokból állt. A beszámoló leírta a török kor előtt épült pesti városfal nyomvonalát is. Ezt akkoriban az 1800-as évek elején még nagyon nem kellett magyarázni. Bizonyos szakaszai szabadon álltak a mai Kálvin tér környékén, és a kortársak még jól emlékeztek az egykori városkapuk 18. század végi elbontására is. Ma azonban már igencsak figyelnünk kell, ha meg akarjuk találni a pesti múltnak ezt az izgalmas darabját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tinódi Lantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kálmán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszky Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 2015-ben került kialakításra a Nagycsarnokon belül a Hungarikum utca, melynek részeként megismerkedhetünk a leghíresebb Hungarikum termékekkel, mint például a tokai asszú, a magyar pálinka, a paprika, a gyulai és csabai kolbász és egyéb jellegzetességek. Emellett állandó installációkban foghatjuk kezünkbe a hazai kutatók által megalkotott, mindössze két egyensúlyi helyzettel rendelkező gömböc formát. Továbbá elmélyedhetünk a Goethe színtani munkásságára reflektáló interaktív színtér bemutató varázslatos színvilágában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött, az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első 3 helyezett Stephen Colberg, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel, ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszky Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a Nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetni. Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Foglaljanak helyet, a szíves invitálás azt jelenti, hogy üljenek le, illetve mindenféleképpen gondoljanak arra, amire leülhetünk, tehát a szék lesz a főszerepben. Pedig képzőművészetről beszélgetünk, és a Dávid Galériában látható Szóló című kiállítást ajánljuk szíves figyelmükbe. Terdik Szilvia festőművészhez kötődik a kiállítás, de nem csak fest, néha szobrok, néha installációk is láthatók a Falkmiksa utcában, mert hogy ő Terdik Szilvia évekkel ezelőtt kiválasztotta múzsájának a széket. Központi szerep, de ne pusztán tárgy, úgyhogy egy nagyon frappáns kérdést intéztem a Reggeli Express vendégéhez, Terdik Szilviához. Nagyon frappáns leszek. Szilvia, ez milyen szék, amin most ül? Az jó vagy rossz?
2: Ez egy nagyon jó szék, tehát ennek imádom a színét, és egyébként ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ki milyen széket választ magának, már ez is egy érdekes dolog.
1: Mi választjuk a széket?
2: Sokszor igen, de az én esetemben, meg kell, hogy mondjam őszintén, a szék választott engem. Volt egy ilyen nagyon kemény mélypont az életemben. Munka nem volt, pénz nem volt, párkapcsolati szakítás volt, tehát hogy minden úgy rám zuhant. És utána, amikor elkezdtem ebből nagyjából úgy kimászni, hogy egy-két évvel később, akkor teljesen ösztönösen spontán vettem néhány vásznat, és elkezdtem ilyen széttört, pusztuló székeket festeni. De nagyon az akkori lelki világom volt benne ezekben a képekben, és ebből csináltam egy olyan 5-6 festményt. És körülbelül egy ilyen 10 évvel ezelőtt valahogy a kezembe kerültek megint ezek a festmények, és akkor valahogy bekattant nálam megint ez a szék dolog. És akkor jöttem rá, hogy igazából én székekkel rengeteg mindent ki tudok fejezni. Karaktereket tudok megformázni, emberi érzéseket tudok kialakítani székekkel, társadalmi kérdéseket tudok megfogalmazni székekkel, és még mindig bele vagyok szerelmesedve. Tehát az egyik kiállítás megnyitó nekem azt mondta a megnyitó hölgy, hogy gyakorlatilag a székek lettek a múzsáim, és ebben nagyon igaza van. De nem úgy, hogy emberi alakként jelenítettem meg, és pont ez a lényeg. Hogyan lehet egy élettelen tárgyat, amit naponta megfogunk, arrébb lökünk, ráülünk, használunk, észre se vesszük, de hogyan lehet ebbe életet lehelni? Nem emberi alakot adok neki, de mégis, hogyha valaki ránéz arra a képre, akkor rögtön fogja látni, hogy ez egy női forma. És ugyanígy akár egy férfi széket, hogyan lehet ezt így megformázni, vagy különböző karaktereket, vagy érzéseket, hogyan tudok egy élettelen tárgyba belevinni, úgyhogy mindezt vásznon, színekkel, formákkal, egy teljesen üres vásznon jelenítem meg. Annyira végtelen lehetőségeket biztosít számomra, hogy amit gondolok, amit érzek, amit tapasztalok a hétköznapokban. És ami nem csak engem érint, hanem egy csomó minden más embert is. Tehát, hogy ezeket hogyan tudom vászonra vinni székek segítségével. Imádok sokféle stílusban festeni, és ez az egész munkásságomra is jellemző, hogy megvan a szék, de hogy milyen stílusban festem meg, vagy milyen technikával, vagy milyen eszközt, milyen médiumot használok hozzá, az mindig attól függ, hogy milyen, mit mond a téma nekem. Kurátor Balogh Béla nagyon jól válogatta össze ezt kiállítást, mert hogy többféle médium van, amiben a székeket jelenítem meg. Láthatnak ott egyrészt festményeket, vászonképeket, akkor láthatnak például egy fotósorozatot, amit például a Velencei Biennálén készítettem, ugyanúgy székekkel, ahova kivittem ilyen kisebb székeket, és a székeket különböző helyeken raktam le a Biennálén, és különböző szögekből fotóztam be. És így teljesen más hangulatot, más módon mutattam be a Velencei Biennálét, és sokkal jobban tudtam kapcsolódni az egész kiállításhoz, meg az ott kiállított művekhez. És odaálltak mellém, és elkezdték a kis székeimet fotózni. Ugyanúgy olyan szögből, ahogy én is csináltam. Aztán vannak például most kiállítva installációim is, és ez a social médián azt látom, hogy tehát ez egy olyan világot mutat nekünk, ahol mindenki ragyog, mindenki csillog, mindenki fényes, mindenki utazik, mindenki a legszebb, legjobb oldalát mutatja a social médián. Ugyanakkor van egy másik oldalunk is, amit nem rakunk így ki. És ez a téma volt, amit foglalkoztatott, hogy hogyan tudom ezt valamilyen médiumban megfogalmazni, megjeleníteni, nyilván úgy, hogy a székek is benne legyenek. Itt egy ilyen nagy, fényes, ragyogó állarcszerű valami, aminek viszont, ha belenézünk a szemébe, akkor egy tükörként saját magunkat látjuk benne, és az összes olyan dolgot, amit nem rakunk ki. És ez a fajta kettősség, amit szerettem volna ezzel az installációval bemutatni, és nyilván ebben is ott vannak a székek, mert hogy ez egy világháló gyakorlatilag, és a székekkel jelképeztem, minden széken ül valaki, és ezek a székek vannak összekötve. Körülbelül 2-3 évvel ezelőtt nyúltam először ehhez az IHI témához, készítettem egy olyan alkotást, aminek egyetlen egy promotot adtam meg a mesterséges intelligenciának, és ő kiköpött nekem erre egy képet, egy festményt. És ez a kép is most ott ki van állítva. Tehát, hogy ez is egy ilyen ikonikus alkotás, mert ugye ez volt az első ilyen alkotásom, amit mesterséges intelligenciával készítettem, és természetesen ebbe is benne van a szék, mert hogy kértem, hogy rózsaszín széket tegyen bele, ami hangulatában el is vitte az egész képet, de pont ettől izgalmas. Aztán van egy monotípiás alkotásom, amit gyermelyen készítettem egy művésztelepen. Most itt jelenik meg két szobrom is. Én igazából mostanában a fő témám, hogy nagyon-nagyon beleástam magamat a mai kortárs művész világba, ami azt jelenti, hogy elvégeztem a Kortárs Műgyűjtő Akadémiát. Próbáltam ezt a kortárs művész világot nagyon-nagyon feltérképezni, a szereplőiktől, a paraméterekkel, hogyan működik, mitől lesz egy kortárs mű valóban mondjuk így drága, vagy mitől lesz olcsó, tehát hogy mi határozza meg az árát. És így, hogy elég sokkal találkoztam, így az indított el abba az irányba, hogy elkezdtem egy olyan kortárs művész projektet, hogy mai kortárs művészeket mutatok be, de úgy, hogy a saját székükön keresztül. Tehát azon a széken, amin ők dolgoznak, alkotnak, vagy amit naponta megfognak, vagy használnak, vagy ilyen családi örökségként a részükhöz tartozik. Én ezeket a székeket fogom meg, ez az alapja, és ezeket a székeket úgy festem meg, úgy viszem vászonra, hogy az adott művésznek a munkásságát is beleépítem. Úgy hívom ezt a sorozatot, hogy székportrék sorozat. Én azt gondolom, hogy egy művész nem az arca mutat meg, hanem az, hogy milyen nyomot hagy maga után. Egy ilyen kordokumentumot szeretnék készíteni. Tehát azt megmutatni, hogy ma hogy néz ki a kortárs művész világ. Három darab székportrét lehet látni ott ezen a kiállításon most a Dávid Galériában. Dávid Norbert a tulajdonos, ő mindig úgy csinálja kiállításokat, hogy mindig valami plusz még hozzátesz a kiállításokhoz. És ennél a kiállításnál is van még egy ilyen habatortán, hogy így mondjam, hogy ő készített egy ilyen animációt is, ami a székekről szól. Különböző szék idézeteket összeszedett, és a festményei mellé-mellé illesztette, ami azt jelenti, hogy egy ilyen totál újfajta szemléletmódot, egy ilyen újfajta jelentéstartalommal egészítette ki ezeket a munkáimat. Lesz egy tárlatvezetés, ami nyilván én is ott leszek, meg a kurátorunk, a kurátorom a Balogh Béla is ott lesz. Május 26-án lesz 18 órakor, Falk Miksa utca 6-ban, és május 29-én pedig szokás szerint csinálunk egy finiszást, ami egy ilyen záró akkordja ennek a kiállításnak. Az is 16 órakor lesz ugyanúgy a Dávid Galériában, ott is én is ott leszek, és én örömmel órákat tudok zengeni, úgyhogy ezekről a témákról, meg magukról a székekről, mert hát ez nekem egy nagy szerelem, és úgy tűnik, hogy még mindig nem múlt el, tehát hogy még mindig rengeteg ötletem meg témám van, amit így szeretnék így a székekkel kapcsolatban feldolgozni. És tényleg ezt a legnehezebb megtalálni egy művésznek, hogy mi az az egyedi út, amivel ő tud azonosulni, és amivel azokat a dolgokat, amiket ő szeretne, ki tudja fejezni, meg tudja mutatni a világnak. És én ilyen szempontból valóban olyan szerencsésnek érzem magam, hogy a székek így rám találtak gyakorlatilag, és hogy ezzel ennyire tudok azonosulni, tehát hogy a mai napig ők a múzsáim.
1: Gondolkodtam valami frappáns hála szövegen, de két szék közül nem akarok leesni a padlóra, úgyhogy inkább Terdik Szilvia szóló című kiállítását ajánlom szíves figyelmükbe. A Dávid Galériában kell keresni egészen május 31-ig. Ugye lesz tárlatvezetés, ami nem csak ülésből áll, és egy hihetetlenül önazonos, az útját ismerő művésszel ismerkedhettem meg itt a Reggeli Expressben. Ő Terdik Szilvia.

A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában találkozzunk, vagy találkozzanak stílusok, és találkozzanak korszakok. Klasszikus és jazz, ez a címe a péntek este 7-kor a Dohnányi Ernő Zenei Központban induló kezdődő koncertnek. Egyrészt a Vibraton Quartet játszik majd Olád Esővel, Szanisztó Rihárddal, Olá Péterrel és Pecek Lakatos Andrással, másrészt pedig a Bágyi Balázs New Quartet Bágyi Balázssal, persze Szoszó Lakatos Sándorral, Olá Dezsővel és Olá Péterrel, tehát mindazt, amit hoztak a klasszikus zenei tanulmányokból, és mindazt, amit hoztak a jazz tanulmányokból, illetve a világjárásukból, a két csapat, a Vibraton Quartet és a Bágyi Balázs New Quartet hozza össze. Békés találkozás ez, de szerintem dobognak majd a lábak a Dohnányi Ernő Zenei Központban, tehát pénteken este 7-kor. A hála nagyon fontos dolog, a tanárok iránt kinyilvánított hála pedig talán az egyik legfontosabb az anyukák után. Kertesi Ingrid és Virág Emese tanítványai énekelnek majd hálából, szeretettel és milyen jól szerdán este 6-kor az Öt Pacsirta szalomban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár zenei gyűjteményében az Öt Pacsirta utcában. Műsoron Bellini, Donizetti, Gunó, Rachmaninov, Debussy, Toszti, Grotte, Kurt Weill, Beyser, Matyó, Tamás áriái és dalai, de hát akik a hálájukat kifejezik, Kertesi Ingrid és Virág Emese felé, ő Szugyicki Csenge, Radányi Gréta, Gőg Laura, Pap Viktor, Szabó Ágoston, és ott lesz Virág Emese is, mert zongora az mindig kell, tehát szerdán este 6-kor az Öt Pacsirta szalonban. Egy kis irodalom, illetve egy jó nagy adag irodalom, a Toldi fontos mű, a Toldi egésze fontos mű. A 2014-ben végzett fizikai színházi rendező koreográfus osztály előadása Arany János klasszikusa nyomán, legalábbis ezt ígéri a Szkéné Színházban ma este 7-kor a már elhíresült Toldi, hiszen az egész mű elhangzik. Ez egy innovatív előadás, és a mozgás, a zene, a tánc és a szöveg is a darab szerves részévé válik. A Liszt Ferenc díjas kiváló művész Dress Mihály zenéjével kísérve mutatják majd be, és a Lábán díjra jelölt Toldinak ez már több mint a 150. előadása, úgyhogy nagy siker, tessék igyekezni a Forte Társulat előadására, hogy elérjék még egyszer a Toldit, és ha megengedik nekem, akkor ivó napon egy rendkívül fontos eseményre hívom fel a figyelmet, ma este 7:30-kor az 5-ös 10 művelődési házban Borklub Bácsi Zolival, vagyis hogy egy kicsikét másképp, ha megtehetik, akkor válasszák az arany tizet, és itt találhatják meg a programot, amiről nem is mondok semmit, egyszerűen csak jó szórakozást, jó ittvágyat kívánok minden programunkhoz.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utca épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 18:19 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet. A stúdióban Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke, és Peller Károly színművész rendező, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, a június 3-i gála a rendezője, és még annyi pozíciót sorolhatnék. Ki is telne vele a blog. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Szia.
3: Szia, szia.
2: Üdvözöljük a hallgatókat.
1: Újra készültök, immár 9. alkalommal a Színházi Dolgozók Szakszervezetének nagyszabású jótékonysági gálájára. Ez június 3-án lesz majd a Vígszínházban. Ugye ez már a 9. alkalom. Annak idején, hát 9-10 évvel ezelőtt, 9 mondjuk, mi hívta életre?
3: Pécsi Ildikó hívta életre ezt a gálát, mégpedig azért, mert érezte, hogy szükség van egy olyan összefogásra, ami egyrészt a színházi háttérdolgozóknak nyújthat segítséget, másrészt azoknak a színész kollégáknak, akik éppen munkanélkül vannak. Ugye a Segítsünk Alapítvány, ez a szakszervezet alapítványa, ezt is Pécsi Ildikó alapította, és ő mondta azt, hogy szükség van egy olyan védőhálóra, amit a rendszer, a színházi rendszer, egyáltalán a fizetések és egyéb nyalánkságok nem tudnak megadni. És hát elég szomorú egyébként, hogy ilyen gálákat kell szerveznünk ahhoz, hogy biztonságot tudjunk adni a kollégáknak, de ez a gála kifejezetten a színházi háttérdolgozók megsegítésére van, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy azok, akiket idén felkértünk, egy nagyon komoly szakmai összefogás keretében szinte mindenki, szinte azonnal igent mondott. Aki nemet mondott, az nem azért mondott nemet, mert
2: nem ért rá,
3: ezért mondott nemet, igen.
1: Hát ugye a szakszervezet az egész évben várja a hozzájuk fordulókat, de a gála az most lesz.
2: Igen.
1: Egy évben egyszer történik, meg egy kicsit beszéljünk akkor erről. Te vagy a rendezője, Karesz, hogyan állítottad össze a programot?
2: Igazából most már ez a második év, hogy én csinálom a gálát. Arra gondoltam, mert eddig is volt egyfajta hagyománya, hogy meg voltak hívva nagyszerű színészek, akik a repertoárukból valamit elővettek. Én meg arra gondoltam, hogy legyen, már tavaly is ennek a koncepció mentén állítottam össze a műsort, hogy ez az este különleges legyen, hogy itt a néző, azon kívül, hogy olyan sztár színészeket, olyan ismert művészeket lát egyszerre, akiket így nem szokott egy színházba látni, de hogy még valami olyan produkciós legyen, amit még soha nem látott. És ez tavaly nagyon bejött, hogy olyan dolgok voltak, olyan együttállások, olyan színészeket raktam össze, akik nem szoktak együtt játszani, illetve ilyen családi, tehát hogy anya és lánya, vagy apa és lánya összeállások, tehát hogy nagyon különleges produkciók lesznek ebben az évben is.
1: Hát a tavalyi az zseniális volt. Gratulálok hozzá így utólag.
2: Köszi.
1: Bár lehet, hogy akkor is beszéltünk.
2: Igen.
1: Az idei évben mi lesz a különlegesség, vagy azt nem mondhatod el, ugye minden elemét azért mégsem lehet, mert meglepetés is legyen.
2: De hát lesz például, ugye tavaly nagy sikere volt a Pál utcai fiúknak, ahogy az ország több Pál utcai fiúja, egész pontosan 60-an álltak az első fináléban a színpadon. Most egy hatalmas nagy musical finálé lesz, ezt nem tudom, lelőjem-e, nem, de All Star, tehát hogy csak sztárok, akik soha nem játszották ezt így együtt, fogják énekelni, lesz ezen kívül báb musicalünk, ismételten lesznek ezek a családi fölállások, például Papa Dimitri Atina a három lányával fog énekelni, akkor Jan Zakata a lányával fog énekelni, lesz házaspáros is, például Murányi Tünde és Kálid Artúr 30 éve nem álltak a Vígszínház színpadán, és erre az estére eljönnek, és énekelnek egy duettet.
3: Tesók is lesznek,
2: Ágoston Peti, Ágoston Katival, sőt Ágoston Péter a jövendőbeli feleségét, Széles Flórát is elhozza. Szóval tényleg sok-sok különlegesség lesz.
1: A gála címe az, hogy Együtt a színpadért. Tavaly a háttérdolgozók is felléptek, megmutatták magukat. Idén mennyire gondolkodtatok ebben a koncepcióban?
2: Ez mindenképp, tehát hogy a néző ugye a színészt látja a színpadon. Természetesen, hál' Istennek. Amikor már valakit látunk a műszakból, akkor ez egy hiba szokott lenni általában, de szerettük volna, hogy a nézők megismerjék azt, hogy kik azok a láthatatlan szereplői egy színházi előadásnak, akik nélkül nem jönne ez létre. Ismerjék azt, hogy kik azok a láthatatlan szereplői egy színházi előadásnak, akik nélkül nem jönne ez létre. Tavaly ugye megmutattuk őket,

0: szerepeket kapott a Soproni Petőfi Színházban. Tehát egyfajta ilyen tehetségkutató showvá alakult ez a tavalyi gála.
1: Ki tudja, hogy mi történik még az idei után?
2: Idén most azt találtam ki, hogy meghívtunk néhány olyan színházigazgatót az országból, akik egyébként előadó művészek is, és nekik majd föl kell olvasniuk álláshirdetéseket, ahol háttérdolgozókat keresünk. Természetesen nem a valóságot fogjuk felolvasni, hanem hogy például egy öltöztető nem csak azt csinálja, hogy bemegy, előkészíti a ruhákat, kivasalja, hanem ugye egy öltöztetőnek pszichológusnak is kell lenni, a színész minden bújáról, bajáról tudnia kell, beszélgetőtársnak kell lenni, hogyha éppen rossz napja van a színésznek. Szóval, hogy minden, ami ezzel emögött van még, hogy mennyi mindennek kell megfelelni egy színházi háttérdolgozónak is, azon kívül, hogy a munkáját elvégzi.
1: Rátérünk még a részletekre, illetve az alapítvány munkájára is. Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Peller Károly színművész rendező, a gála rendezője, a SZIDOS, ezt el akarom felejteni, látod, a SZIDOS országos elnökségének tagja, és Savanyú Gergely színművész, a SZIDOS elnöke itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke, a SZIDOSZ ugye a Színházi Dolgozók Szakszervezetét jelenti, és Peller Károly, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, a Jótékonysági Gála rendezője. Együtt a színpadért, ugye ez a mottója a június 3-i nagy eseménynek, de közben a SZIDOSZ az egész évben a színházi dolgozók rendelkezésére áll. Na de milyen problémákkal lehet hozzátok fordulni?
1: Hát, hogyha most ezt...
2: Menjen,
1: igen, ezt akartam mondani, hogy az éjszaka is hárba nyúlnánk bele szerintem. Szóval, hogy nagyon sok mindennel lehet hozzánk fordulni. Ugye a szakszervezet az elsősorban jogi és szociális ügyekkel foglalkozik, és van nekünk egy testvérszervezetünk, a MASZK Országos Színész Egyesület. Ők foglalkoznak elsősorban szakmai kérdésekkel, meg az oktatás kérdéseivel. És ezt azért mondtam el, mert egyébként egy fúzióra készülünk a MASZK Országos Színész Egyesület.

0: Egyesülettel. Most minden változik, mi is változni szeretnénk, és szükségét látjuk például egy kamara létrehozásának, ami megtartaná a szakszervezeti jogosítványokat is. Szóval azzal foglalkozunk, amivel klasszikusan foglalkozik egy szakszervezet, rendkívül sok jogi ügyünk van, tehát védjük a kollégákat, illetve borzasztó sok segélyt kell kiosztanunk, ami újra mondom, nem azt mutatja, hogy ebben a szakmában minden a legnagyobb rendben lenne, mert nincs is így. És hát természetesen ezen kívül különböző koncepciókat próbál kidolgozni a szakszervezet azért, hogy a színházi háttérszakmákban, valamint a művészek körében megfelelőek legyenek a munkakörülmények. És nagyon fontos, hogy a munkakörülmények alatt nem csak a fizikai munkakörülményeket értjük, tehát hogy néz ki egy színház, vagy milyen balesetveszélyes helyzetek vannak, hanem egyre jobban el kell kezdenünk foglalkozni a mentális munkakörülményekkel is, hiszen ebből van a legtöbb ügyünk jelenleg.
1: És ez hogyan jut el hozzátok?
0: Egyrészt a színházak egy jelentős, inkább kisebb részében, az lenne jó, ha jelentős lenne, szóval egy kisebb részében már vannak etikai kódexek, és hogyha ezt megsérti valaki, akkor van egy névtelen lehetőség arra, hogy hozzánk forduljon akár az, aki a sértetje, akár olyan, aki látta, vagy hallotta, vagy érzékeli, tudomása van róla, igen, hogy itt ilyesmi történt, és hogyha hozzánk fordulnak, akkor mi megpróbáljuk kivizsgálni, de ehhez nyilván kell az adott ember is, akit ilyen sérelemért, senki nevében nem tárgyalunk úgy, hogy ő ne tudjon róla, hiszen van egy új szlogenje a szakszervezetnek, ami szerintem nagyon jól leírja a szakszervezetiséget, és nem csak a színházi dolgozók szakszervezetét, hogy a szakszervezet te vagy. Tehát nem egy valami hivatal, vagy valami. A szakszervezet az egyesület különös formája, az egyesület pedig azt jelenti, hogy a tagjai működtetik. Rendben van, hogy van egy elnöksége, meg egy elnöke, most mi itt a Karesszal szépeket beszélünk, de ez a mi dolgunk, hogy képviseljük a szakszervezetet. De ahhoz, hogy működni tudjon, ahhoz kellenek a tagok is. És kell az, hogyha egy tagot sérelem ér, akkor ő maga mondja azt, hogy ő ebbe beleáll, és mi segítséget tudunk neki nyújtani. Ügyvédet tudunk adni, segélyt tudunk adni, tanácsot tudunk adni, meg tudjuk nézni az adott ember szerződését, ha például valaki elmegy filmezni, és alá akarnak iratni vele egy olyan szerződést, ami hát finoman szólva se felel meg a
2: mondjuk ezt színházakban is elő szokott fordulni.
0: Hát dehogy. szóval ezekkel foglalkozunk. Egy klasszikus szakszervezeti vonalat visz a színházi dolgozók szakszervezete, amely mondom, most szeretne megújulni.
1: A munkakörülményeket tekintve jellemzően milyen hiányosságok vannak?
0: Na, melyikünk válaszol?
2: Tessék,
0: elnök úr. Nagyon. Szóval egyrészt vannak olyan jogszabályok, amik azt szabályozzák, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy színház épületnek, egy színpadnak, egy nézőtérnek. Ez egy nagyon elavult szabályozás, és a színház épületeink is nagyon elavultak, de ez a két elavult dolog valahol nem találkozik, tehát nem felel meg az elavult szabályozásnak az elavult színház épület sem. Ezt át kell gondolnunk. Tehát egyrészt a műszaki dolgozók rendkívüli kizsákmányolása az, amivel találkozunk. Ez azt jelenti, gondoljon bele a hallgató, hogy mondjuk ahhoz, hogy ő megnézhessen egy előadást, este 7-kor beül, ahhoz nem az kell, hogy a színész fölmenjen a színpadra, az is kell, de az kell, hogy a műszaki dolgozó az mondjuk reggel 10-kor bemenjen, fölépítse a díszletet, ott legyen előadás alatt is, hiszen az a díszlet az mozog, majd előadás után lebontsa. Ez hány munkaóra? És ez minden nap megtörténik, és nincsenek műszaki dolgozók. Egyre kevesebb van, lepkehálóval fogják őket már a színházak, és az a baj, hogyha kinevelünk egy nagyon jó színházi háttérdolgozót, mondjuk egy jó világosítót, akkor ő rá fog jönni arra, hogy a piacon villanyszerelőként az ötszörösét megkeresi a színházi
2: fizetését. És nem kell hétvégén dolgoznia, mert ugye színházban azok dolgoznak, akiket valamiért érdekel ez a világ, és akkor az ember így lemond a hétvégéről, az ünnepnapokról, de hát ha valaki belegondol, hogy kereshetnék háromszor ennyit, és tényleg csak hétfőtől péntekig dolgoznék 8 órát, akkor egyszer csak ott hagyja a színházat. Nagyon sokan hagyták ott, sajnos.
0: És hát a másik példa, amit felszoktam hozni, az például a fodrászat. Tehát lehet valaki nagyon-nagyon jó fodrász, de egy nagyon jó barber, vagy egy nagyon jó női fodrász a színházban nem biztos, hogy jól tud működni, mert olyan történelmi tudásnak kell a birtokában lenni, hogy elkészítsen egy olyan hajat, amit el kell készíteni úgy, hogy az a haj abban a 4 órában tökéletes legyen, de a 4 óra elteltével le lehessen mondani, mert nyilván egyetlen egy színésznő sem szeretne hazamenni 1812-es stílusú hajban, viszont abban a 4 órában tényleg meg legyen ez az 1810-es stílusú haj, meg a színházi fodrászoknak például parókát kell tudni csinálni, amit már...
2: Bajuszt.
0: Meg bajuszt. Amit már, és elnézést kérek a kollégáktól, ez nem őket minősíti, de tény, hogy talán 3 vagy 4 olyan színházi fodrász van az egész országban, aha, akinek még megvan ez a tudása, aha, és ez azért van, mert eltűnnek ezek a háttérszakmák, nincsenek megbecsülve.
1: És akkor őket hívjátok, ha bajuszt kell készíteni, ugye, azt a 3-4 igen, embert? Hát tényleg hogy lehet máshogy megoldani? Hát,
0: növesztünk például.
1: Nem véletlenül, hogy a Szidosz elnöke, ilyen kreatív ötleteik vannak. Jövünk vissza Savanyú Gergellyel és Peller Károllyal.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A Visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utca épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabbítva tartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 18:19 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban a SZIDOSZ két tagja, Peller Károly és Savanyú Gergely. Karesz a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, a Gergő pedig a SZIDOSZ elnöke, mindketten színművészek. Karesz a gála rendezője is, a június 3. jótékonysági gáláról van szó. De egy kicsit térjünk még vissza a színházi dolgozók szakszervezetére. Az előbb azt mondtátok, hogy megújulás előtt vagytok. Ez miben nyilvánul meg?
1: Mert megújulás közben is vagyunk.
0: Jaj, bocsánat, hát mert közben.
1: Arculatot is váltottunk, ez elég fontos volt. Szerintem így a 21. században ez nagyon, nagyon fontos, hogy
2: 1992-es logónk legyen, igen, például.
0: Pedig az is nagyon szép lehetett.
1: Nem annyira volt az.
0: Na jól van, próbáltam kicsit enyhíteni. De most nyilván sokkal szebb.
1: Abszolút.
2: Ez csak külsőség.
1: Igen, külsőség. Tehát, hogy ha így külsőségekben a honlapunk, a weboldalunk az ugyanaz. A Facebook oldalt akartam mondani, tehát ezekben megújultunk.
0: Nem, vagy az majd még megújul.
1: Igen. Nagyon szerintem sokkal erősebb most a kommunikációnk. Erre nagyon igyekszik az elnökség odafigyelni, mert akkor vagy jelen, ha jelen vagy, tehát hogy akkor tudnak rólad, ha ott vagy mindenhol. És hát nyilván szervezetileg is megújultunk, de az már évekkel ezelőtt.
2: Hát konkrétan 2 éve van az az elnökség, ami most regnál, és a legfontosabb, hogy ez egy alulról érkező kezdeményezés. Tehát azt veszem én észre, hogy egyrészt nagyon sok alapszervezetünk alakult az elmúlt 2 évben is. Tehát olyan színházaknál is megjelent a szakszervezet, ahol eddig nem volt. Például a bábszínházi szektor az most nagyon erős lett nálunk, tehát hogy 3 bábszínházban is alakult alapszervezetünk, és nem feltétlenül azért, mert hogy oda mentünk és vertük őket, hogy tessék belépni, hanem az történt, hogy ők maguk szerettek volna kiállni magukért. Vagy ahol változás van, például az alapszervezeti elnökök vagy alapszervezeti vezetők személyében, ott hála jó Istennek ilyen nagyon karakán hölgyek és urak veszik át az alapszervezeteket, akik tenni is akarnak azért, hogy kollektíven jó legyen.
1: Bocsánat, csak azt veszem észre, hogy hát mi már nem vagyunk annyira fiatalok, csak lélekben,
0: de hogy
1: nálunk fiatalabb korosztály sokkal jobban odafigyel a jogaira, lehetőségeire, tehát hogy azok a kollégáink, akik fiatalabban lesznek szakszervezeti vezetők, alapszakszervezeti vezetők, azok nagyon karakánok, és szerencsére, ráadásul nem csak erő van benne, hanem tudás is, tehát utána néznek, tanulnak hozzá, és ez elképesztő fontos.
2: Nem szólalok meg.
0: Figyelj, itt várjuk ketten, lélegzet visszafolytva.
2: Most volt egy nagyon komoly kiállása az 1989 után, igen, született kollégáknak, akik nem nagyon voltak jelen a szakszervezetben, és engem is meglepett az, hogy ők maguk írták le a nyílt levelükben, hogy ők azt kérik az új, hát most jelenleg új kormányzattól, de a mindenkori kormányzattól, hogy vegyek komoly tárgyaló partnernek a SZIDOSZ-t, a szakszervezetet. Tehát ők tudják, hogy ez egy olyan út, amit meg kell erősíteni. Épp ezért gondoltunk mi arra a MASZK Országos Színész Egyesület vezetőségével, hogy így közösen, összefogva ők, mint a szakmai dolgok, mi, mint a jogi dolgok képviselői, talán egy kamara az, ami felé el tudunk mozdulni. A kamaráknak ugye, miután köztestületek, kicsit jogászkodjunk, akkor így nagyon pici hatósági jogosítványai is vannak, tehát például meg tudnánk határozni azt, hogy ki a fene az a színész. Mert hogyha valaki az utcáról beesik egy castingra, berakják egy fél reality show-ba, azt fogom látni a különböző bulvár újságokban, meg műsorokban, hogy azonnal kírják alá azt, hogy színész, ami hát most a saját nevemben beszélek, rám nézve sértő.
1: Igen.
0: Eszembe jutott, hogy ha a színházi háttérdolgozók valamilyen oknál fogva nehéz helyzetbe kerülnek, legyen az bármilyen fizikai, anyagi, lelki, akkor tudják azt, hogy hová kell fordulni?
1: Amelyik színházban van alapszervezetünk, ott biztos. Tehát, hogy ott tudják, hogy ott az alapszervezeti vezetőhöz. Van, akik abszolút a központot keresi meg, de akkor vissza szoktuk irányítani, mert nyilván helyben tudnak egy csomó mindent megoldani. Szerintem egyébként a szakmában ezt tudják, hogy hozzánk lehet fordulni. Sajnos sokszor akkor szoktak hozzánk fordulni, amikor baj van. És ezt szeretnénk nagyon kihangsúlyozni, hogy nem azért, hogy megtörténik a baj, és utána belép valaki a szakszervezetbe. Legyen mindenki szakszervezet tag, és akkor tudunk egymáson segíteni. Ez a legfontosabb.
2: Hát most hoztunk egyébként egy olyan határozatot, a legnagyobb szervünk a
1: kongresszus,
2: hogy nem kaphat segélyt például az, aki legalább 3 hónapja nem tagja a szakszervezetnek. Ezt szeretnénk kivédeni, hiszen a szakszervezet több, mint egy segélyosztó, vagy egy jogi védőháló. A szakszervezet egy közösség, és aki valamit beletett ebbe a közösségbe, az tartsa a markát. És én azt veszem észre, hogy a fiatalok ezt már tudják.
1: Igen, igen, abszolút.
0: Máshogy szocializálódtak már.
1: Igen.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést a Szidosz két tagjával. Ezt sem gondoltam még, Karesz, hogy egyszer majd így mutatlak beté. Peller Károly színművész, rendező, és Savanyú Gergely színművész, a Szidosz elnöke.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Peller Károly színművész, rendező, a június 3-i jótékonysági gála rendezője, és Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke, bocsánat, Karesz is a SZIDOSZ országos elnökségének a tagja, szóval mindenképpen SZIDOSZosok, ugye?
1: Igen.
0: A SZIDOSZ pedig a Színházi Dolgozók Szakszervezetét jelenti, a gála pedig, amiről beszéltünk, június 3-án lesz a Víg Színházban. Én jól emlékszem, ugye, hogy tavaly volt először a Víg Színházban ez a gála?
1: Rudolf Péter igazgató úrnak köszönhetően, és elképesztő felajánlást tett a SZIDOSZ-nak, már tavaly is és idén is, hogy a gála teljes bevételét a Segítsünk Alapítványra-nak utalja át, ami azért nagy dolog, semmilyen bérleti díjat nem kell fizetnünk.
2: Hát kell, de csak egy nagyon jelképeset, tehát igen, hogy tehát ez is egy fantasztikus dolog.
1: Igen, fantasztikus, hogy a Péter ennyire az ügy mellé állt. Tavaly egyébként azt elmondhatom, hogy 6,5 millió forint volt az összeg, ami a Segítsünk Alapítvány számlájára került, és hát nyilván sok mindenkinek nagyon sok ez a pénz. Azt is el kell mondanunk, hogy ez körülbelül 3 havi segélyeknek felelt meg, ugye? Jól mondom, Gergő.
2: Igen, hát ez 3 hónap alatt elfogyott ez a pénz. Úgy, hogy a Segítsünk Alapítvány kifejezetten háttérdolgozókat segít. Tehát, hogyha ehhez még hozzávesszük azt, hogy hány művész, hány nyugdíjas kollega kért segéd, akkor el lehet képzelni, hogy hát mennyire nagy a baj.
0: És van, hogy nemet kell mondanatok?
2: Nagyon sokszor. Tehát segélyt a jelenlegi jogszabályok alapján nem lehet élethelyzetre adni. Csak speciális élethelyzetre, tehát hogyha valami hirtelen fellép. Most az állami nyugdíjrendszert nem mi tudjuk megoldani. Tehát sajnos nem jogalap a segélyre az, hogy kevés a nyugdíj. És nagyon sok ilyennel találkozunk.
0: És hogy történik egyébként maga a döntés? Tehát valaki hozzátok fordul, akkor mi történik utána?
2: Egyrészt a Karesz már beszélt az alapszervezetekről, tehát először megfuttatjuk ezt a dolgot, vagy hát ahova érkezik az alapszervezet vezetősége, hiszen nyilván ők ismerik az adott kollégát, mi a Vörösvári út 101-ben nem biztos, hogy tudjuk, hogy Békés Csabán kiről van szó, és hogyha az alapszervezeten ez átment, nyilván ők nem hoznak döntést, ők csak azt tudják mérlegelni, hogy rászorul-e vagy sem, akkor ez bekerül hozzánk, mi pedig továbbítjuk a Segítsünk Alapítvány kuratóriumának, és egy 3 fős kuratórium hoz erről döntést. Ennek a kuratóriumnak egyébként az elnöke Hegedűs D. Géza, és a kuratórium tagjai Igó Éva és Császár Angela. Tehát ők azok, akik döntenek a háttérdolgozókról, a művészeket más forrásból segélyezzük, de ott is egy kuratórium dönt erről, és de az útvonal ugyanez körülbelül egyébként.
0: Ugye ez a mostani nagy színházi gála szintén jótékonysági célt szolgál majd, csak úgy, mint tavaly, meg az elmúlt években. Mi a központi tematikája az idei eseménynek? Mennyiben más, mint a tavalyi?
2: Azt kérte akkor ezt, hogy kevesebbet beszéljek az elején.
1: Igen, például. A szereplőkben próbáltunk változást, tehát hogy másokat kértem föl. Nyilván van egy-két ember, aki ismétlődő arc lesz, de azért vannak új szereplők, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy nyilván minden kollégám csodálatos, de hát szerintem a kollégák között sem lesz ebben vita, hogy azért a nagy, és most nagyon nagy idézőjelet mutatok, ezt a rádióhallgatók nem lehet, nagy bölényeket szeretném elmondani, hát, hogy Molnár Piroska, Császár Angela, Pregicer Fruzsina, Nagy Mari, Lukács Sándor, Gáspár Tibor, tehát, hogy ők is ott lesznek velünk, és egyébként egy részüknek lesz egy kis vicces feladata, szóval nagyon szuper lesz, talán ennyiben más műsorszámok. Tehát, hogy
0: a humor az tavaly sem hiányzott.
1: Nem, és az idén sem fog.
2: És még egy dolog nem hiányzott tavaly se, és idén még inkább jelen lesz, azt muszáj megemlítenem, hogy a gála fővédnöke, igen, Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, neki is köszönjük ezúton is például azt, hogy támogatta a Víg Színházat abban, hogy ilyen kedvező körülmények között tudjuk ezt a gálát megrendezni. Tavaly a kormányzat is jelen volt, idén csak azért nincs, mert amikor mi ezt a gálát szerveztük, akkor még mi nem tudtuk, hogy ki a kormányzat, hiszen ez már jócskán elindult ennek a szervezése a választások előtt, de biztos vagyok benne, hogyha már feláll az új kormányzat, akkor ők is jönni fognak.
0: Most, hogy említetted Karácsony Gergelyt, jól emlékszem, ugye, hogy tavaly, hát ott volt Karácsony Gergely, csak éppen nem az a Karácsony Gergely, akire gondolunk.
1: A színművész kollégán Karácsony Gergelyből is csináltunk is egy kis viccet ott az elején.
0: Egy kis geget, igen.
2: De most ott lesz a főpolgármester, legalábbis ez az ígéret, úgyhogy most nem színész Karácsony Gergely lesz. Hát már mondjuk a politikus meg a színész az valahol rokon szakma. Úgyhogy
0: most, hogy mondod, vannak közös kapcsolódási pontok. Tehát egy jó hangulatú eseményre lehet készülni, amelyik abszolút jó célt szolgál, hiszen a színházi háttér dolgozók megsegítését.
1: Mindenképp, nyilván ez az én lényemből is fakad, hogy én szeretem a humort. Persze lesznek megható pillanatok, ugyanúgy ezt szeretném ezen túl mindig beépíteni a gálába, hogy tavaly is volt, hogy megemlékezünk azokról a kollégákról, akik abban a két gála közötti egy évben itt hagytak minket, ez idén is így lesz, hogy őket mindenképp megemlítjük. És a kedves nézőknek, akik hallgatnak minket, pedig azt szeretem mondani, hogy nyilván egy csomó jó ügyet lehet támogatni, és kell is szerintem, aki megteheti, mindenképp támogasson. Ez az este annyiban lesz különleges, hogy itt nem egy bankszámlaszámlára kell egy összeget elutalni, hanem egyszerűen kell venni egy színházjegyet, és ezért, ezért az összegért kap egy olyan műsort, olyan csodálatos művészek előadásában, ami sehol máshol az országban semmikor máskor nem történik és nem történhet meg. Tehát amellett, hogy segít, még kap egy jó estét is.
2: És egy nagyon fontos szereplőt kihagytunk. Tehát itt már beszéltünk a fővédnökről, a rendezőről, a bölényekről, a családokról, de ennek lesz ennek a gálának egy háziasszonya is.
1: Igen.
2: Peller Anna, és itt meg kell említenem, hogy nincs családi kötődés, tehát mi nagyon odafigyelünk arra, hogy ilyen családi összefonódások a gála szervezői és fellépői között viszont ne történjenek meg.
0: Ezt árulod el, akkor ezt hányszor kell elmondanod?
1: Kb. Minden héten kétszer-háromszor.
0: Úgyhogy ez volt a plusz egy.
2: Ez az,
0: nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Szolgáltok.
2: Köszönjük szépen, és nagyon szívesen jövünk máskor is, mert lehet jó beszélgetni.
1: Így van.
0: És ez kölcsönös. Köszönöm szépen. A két SZIDOSZ elnökségi tag volt a vendégem, Savanyú Gergely és Peller Károly. Gergő a SZIDOSZ elnöke, Karesz pedig a SZIDOSZ országos elnökségének tagja. Jól mondtam?
2: Jó. Okay. Megtanulod jövőre.
0: Köszönöm.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsoldos Dáviddal. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyár végén érhetnek véget a tárgyalások a hazánknak járó uniós támogatásokról. Egyre több felsőoktatásban tanuló hallgató küzd depresszióval. Napos időre számíthatunk, helyenként esővel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul. Jó reggelt kívánok! 2026. május 20-a szerda van, a mikrofonnál Vukovi Judit. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Több döntést is hozott legutóbbi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészítenie az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgép használatát. Döntött a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről a kormány. Ezt Köböl Anita kormány szóvívő jelentette be Budapesten a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A szóvívő elmondta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek azonnali feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztetett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és komoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban sávlezárásokhoz lassulást a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, burkolatjavítás miatt. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Csatornajavítás miatt zárták le mától a Kánai utat a 11. kerületben a Bodorka utcánál. Az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Félpályás lezárás nehezíti a haladást. Délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Pirók Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást! 2026. május 20-a van, szerda reggel, 7 óra, elmúlt 5 perccel, így a Nyitány is elindult, és egészen 10 óráig várja a hallgatókat. A reggeli express rovatunkban, ebben az órában a fővárosi nagy cirkuszba hívom meg a hallgatókat, hiszen látható már az új előadásuk, amely a Mirás címet kapta. Az Arany János Rege a Csodaszarvasról című elbeszélő költeményből is ismerős mitikus kor történetével, ténetei elevenednek meg a porondon. Mesei alakok, fantasy filmeket idéző látványvilág, szimbolikus jelenetek, valamint a közép-ázsiai mondavilág különös figurái és képei állnak össze egy nagyszabású egész estést előadássá. Erről fogok beszélgetni a cirkusz művészetről Fekete Péterrel, érdemes művésszel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával. 8 óra után a könyvjelző rovatunk jelentkezik, a változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé című könyv lesz a témánk. A vendégem pedig dr. Sillei Beatrix, pszichológus, aki 2025-ben írta meg ezt a könyvet, illetve egészen pontosan akkor jelent meg ez a könyv a Szkolár kiadó gondozásában. A könyv központi témája a változásokhoz való alkalmazkodás és azok tudatos irányítása egyéni szinten. 9 óra után pedig a hangjelek rovatunk jelentkezik Évszázadok táncai címmel, Demény Balázs zongora művész különleges estje lesz május 26-án. Ez nem egy hagyományos zongoraest lesz, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Erről fogok beszélgetni Demény Balázzsal, junior primadíjas zongoraművésszel. Ha tehetik, tartsanak velünk, és a műsor kezdődjön el Antonio Vivaldi C-dur hegedű versenyének a harmadik tételével a budapesti vonósok előadásában. Hegedűn közreműködik Bánfalvi Béla.

0: Varázskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Érkezzen a napi útravaló, amelynek a témaköre fontos a bizalom. Lázár Ervin lesz a mai napon a segítségünkre. 90 éve született Lázár Ervin, akinek a meséi éppen úgy szólnak a felnőttekhez, mint a gyerekekhez. Ha azt mondom, dömdödöm, kicsitől nagyig, szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok. Talán el is mosolyodnak, ahogy felidézik a négyszögletű kerekerdő lakóit, pedig senki sem tudja, hogy mit jelent pontosan. Lázár Ervin elbeszélései éppen ilyenek, a mindannyiunknak ismerős tapasztalatok keverednek olyan mesebeli vagy éppen mágikus részletekkel, amelyek meglepnek, elgondolkodtatnak, újra és újra visszacsalogatnak ebbe a különleges irodalmi világba. A gyermekkora meghatározó élményei, emlékei, mese könyveiben is tetten érhetőek. A négyszögletű kerekerdő különös eseményei, vagy épp Bab Berci kalandjai játszódhatnának, akár a Tolnai vidéken. Varázslatos hangvételű mesét a gyerekek is szeretik, ám felnőttként újabb rétegeket érthetünk meg belőlük. Mesekönyveit egyébként a Móra kiadó gondozza, a felnőtteknek szánt írásait pedig a Trend kiadó. Na de hogy ő mit gondol arról, hogy fontos-e a bizalom, ez jön a folytatásban. Reggel elindulván a világba utcai ruhával együtt mindenki magára ölti a páncéljait is. Eleve védekezni akar mindenféle tüske bántalom ellen. De mekkora öröm, ha valaki olyannal találkozunk, akinek jelenlétében legalább páncéljaink egy részétől megszabadulhatunk.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Most nagyon sok szeretettel köszöntöm Fekete Pétert, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját. Üdvözlöm és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Ezért csókolom, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy foglalkoznak a cirkusszal.
1: Mindenképpen én ki nem hagynám, hiszen ha azt látom, hogy új előadás van, akkor mindenképpen arról szeretek beszámolni a hallgatóknak, de mielőtt rátérnénk a Mirász című előadásra, egy picit tekintsünk vissza arra, hogy mi minden történt ebben az évben. Ugye a január kezdődött a 16. Budapest Nemzetközi Cirkusz Fesztivállal, majd aztán jött a Ringlispiel című előadás, és aztán ugye április 18-án volt a cirkuszvilágnap is. Milyen visszatekinteni az elmúlt pár hónapra, amiben oly sok minden történt?
2: Dübörgő sikerekről tudok beszámolni a cirkusz irányából. Már rögtön az év elején a fesztiválunk kapcsán a világ Budapestre figyelt, ide érkeztek a legjobb műsorszámok, a világ legjobb artistái, és itt méretkeztek meg. Egy héten keresztül 5 különböző show, 5 különböző előadás keretében. Több mint 200 artista és több mint 150 cirkusz igazgató látogatott Budapestre. Hát nehéz időszak volt, a kollégák nem sokat aludtak. Aztán a fesztivál után rögtön itt marasztaltuk a győzteseket, a győztesek gálája 2 hónapig futott a cirkuszba. Ilyenkor azért szerződünk ezekkel a győztesekkel, hogy akik a fesztiválon nem kapnak jegyet, vagy nem tudják megnézni ezeket a világszámokat, ő nekik is legyen alkalmuk, hogy egy előadás keretében ezekkel megismerkedhetnek. És aztán jött a húsvét, a húsvéti időszak, amikor a Ringlispiel című előadásunkkal tavasz köszöntően felszálltunk a körhintára, és sok-sok olyan fiatalnak adtunk lehetőséget, akik az ország különböző sarkában, az ország különböző városaiban a cirkuszművészetnek hódolnak, és valamilyen cirkuszhoz közeli műsorszámot mutatnak be. Na, őket vendégként meghívtuk egy produkcióba, ez volt a Ringlispiel, és aztán eljutunk most már a Miráshoz, ami egész nyáron látható lesz a Fővárosi Nagycirkuszban.
1: Szerintem már megszokhatta a közönség, hogy fantasztikus világszámokat láthat. Na de a Mirás az miről szól? Elvarázsol minket, és a mesék birodalmába repít el?
2: Valóban a mondák, a mesék világát kezdtük el elemezni, és azzal az alkotó tímmel, akivel már évek óta együtt dolgozunk, dramaturggal, táncművésszel, zenei vezetővel, azt elemeztük, hogy ha megnézzük az egyes országoknak a mesevilágát, a mondavilágát, akkor nagy hasonlóságokat találunk. És akkor, amikor egy közép-ázsiai országból, Tatárföldről, Kazanyból hívtunk meg egy csúcsprodukciót, akkor láttuk a hasonlóságát, láttuk az egybeesését, hogy egyes mesei hősök, a gonosz, a jó, a vidám, a törpe, a tündér és a boszorkány, az nagyon hasonló az ő mesevilágukban, mint a miénk.
1: És ez a zenében is megjelenik a hasonlóság, vagy azért itt felfedezhetünk majd azért olyan műveket és olyan dallamokat, amely a saját országra vagy népre jellemző?
2: Megszokhatták a Fővárosi Nagycirkusz látogatói, hogy élő zenével fogadjuk őket. Egy 10 fős fantasztikus zenekar játsza az előadások alatt a zenét, és valóban közép-ázsiai népzenei alapokra épülő zenék kísérik a Mirász című produkciót, de mivel ez egy magyarra adaptált, a Fővárosi Nagycirkuszra adaptált produkció, felhangzanak majd magyar motívumok is.
1: Ön mikor látta először ezt az előadást, amelyet aztán ugye ide adaptáltak a Fővárosi Nagycirkuszba, és mennyi idő volt a szervezés, hogy ez egyáltalán létrejöjjön?
2: Általában egy évre előre dolgozunk. Nekem már látni kell, hogy jövő nyáron majd ismét cirkusz lesz a Fővárosi Nagycirkuszba. Egy évvel ezelőtt tekintettem meg ezt a produkciót, és kötöttem le, hogy ennek az alapján fogjuk majd aztán Budapesten bemutatni a Mirást. De az előkészületek során azért nagy meglepetések is vártak, hagyosszam meg a hallgatókkal. Például elém raktak egy 1,5 millió dolláros jelmezekről szóló listát, hogy írjam alá, hogy majd szeptemberben, amikor visszamegy, akkor maradéktalanul és ugyanilyen állapotba fog visszamenni. Kétszer is megnyaltam a tolvégét, mire ezt alá mertem írni, de aztán, amikor megtekintettem, átnéztem a leltárt, akkor valóban láttam, hogy hát gigantikus jelmezekről van szó. Több száz flitterekkel kivert öltözetről, maszkokról, fejdíszekről, hihetetlen kézi munkával előállított fantasztikus látványvilágot fog ez mutatni majd, és hát ezért is mertem elhívni, ezért is mertem belevágni ebbe a történetbe, hiszen a nyár az egy hosszú időszak, és 5 hónapon keresztül kell nekünk a magyar nézőket elvarázsolni, és minden második évben, amikor vízi cirkusz van, akkor egy picit könnyebb, hiszen a víznek a látványvilága az vonza a nézőket, és a minden páratlan évben pedig hát valami nagy dologgal kell előrukkolni, ilyen most ez a mirázs.
1: Így van. Most itt nekünk melyik mese lesz az, amelyik segít, és amelynek az íve alapján és által láthatunk fantasztikus produkciókat, és akkor itt a produkciók is kapjanak helyet. Zsonglőrök lesznek, én azt gondolom, lesznek akrobatikus dolgok és állatok is.
2: Álljunk meg a zsonglőröknél, mert nagyon kiemelném, egy magyar fiú, Hanusz István van egy 3 fős csapatban, de nem akármilyen 3 fős csapatról van szó. Egy ukrán, egy orosz és egy magyar fiú a manésban. És ez már mutatja a mi gondolkodásmódunkat és az üzenetünket az egész cirkusz világról. Nálunk nincs háború, nálunk mindegy, hogy milyen bőrszíne, milyen vallása, milyen országból érkezése van egy artistának, egymás vállára állva, egymás vállát tartva, egymást segítve, egymást elfogadva dolgoznak, ahogy most itt mutatja egy ukrán, egy orosz és egy magyar fiú, és mellette nem csak, hogy egymást segítve, de hát világszámot mutatnak be. Ha már mondákról beszélünk, akkor a fehér ló fiát kiemelném, mert az meg a mi mondánk, és van egy gyönyörű szép jelenetünk, ahol egy fehér ló érkezik, egy fehér paripa, egy szürke paripa érkezik, de mielőtt megérkezik, egy lebegő báblóval fogadja a tánckat, és ennek a báblónak és az igazi paripának a találkozása a manésban már a próbák során hihetetlen pillanatokat, hihetetlen katartikus képeket adott. Föl is vettük ezt, és fönt van az interneten, érdemes a cirkuszrajongóknak rákeresni és megnézni azt a pillanatot, amikor egy paripa meglátja a hasonmását báb formájában, és találkozik a manésban.
1: Fővárosi nagycirkusz.hu oldalon meg tudják nézni pontosan, és el tudnak mélyedni ebben, és akkor itt viszont a helyüket is le tudják foglalni.
2: Ha már állatokról beszéltünk, akkor érdemes megemlítenem a bohócunkat, aki kutyákkal érkezett hozzánk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak olyan állatszámok jelennek meg a Fővárosi Nagycirkusz manézsában, ahol az ember-állat harmóniája, az ember-állat együttélésnek a hirdetése, békés együttélésnek a hirdetése kiemelt szerepet kap. Ilyen műsorszám ez a kutyaszám, és 10 lóval érkezik egy dzsigit szám, ahol pedig az erő, a lónak az ereje söpör végig a manézsom.
1: Ez látható tehát most a Fővárosi Nagycirkuszban a Mirász című produkció. Meddig látható ez az előadás?
2: Ha most én megmondom, hogy egészen szeptember végéig látható, akkor azt mondják a nézők, hogy ó, ráérünk még elmenni, szóval szerintem titkoljuk el a nézők
1: előtt,
2: és vegyük rá őket, hogy már holnap induljanak el, és nézzük meg az előadást.
1: Az a jó, hogy érkezik majd a gyermeknap is, és oly sok olyan esemény szerintem, amikor ez egy nagyszerű program lehet, hogy ellátogassanak a Fővárosi Nagycirkuszba. Én biztosíthatok mindenkit róla, hogy szemük szájuk tátva fog maradni, és kívánom, hogy mindegy előadást teltház előtt zajlódjon.
2: Köszönöm, hogy foglalkoztak velünk. 3 generáció találkozik a cirkuszban. Mindig üzenem mindenkinek, hogy ne hagyjátok otthon a nagyit se, csengessetek be hozzá, hogy indulunk a cilibe, gyere nagyi velünk.
1: Legyen így. Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Fekete Pétert hallhatták, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. A Filharmónia Magyarország Orgonák Éjszakája című programsorozatának célkitűzése az alapítás óta változatlan, minél szélesebb közönséggel megismertetni ezt a méreteiben, formájában és lehetőségeiben is különleges instrumentumot, a hangszerek királynőjét, azaz az orgonát. Az Orgonák Éjszakáján május 23-án orgona szó hallható nem csak a szokásos helyszíneken, templomokban és koncerttermekben, de köztereken mozgó orgonákkal találkozhat a közönség. A Balatonon a tó közepén megrendezett koncert élvez népszerűséget leginkább, és a zadári vízi orgona is bekapcsolódik a programba. Az Orgonák Éjszakája egy nyitott fesztivál, a meghívott és felkért művészek mellett rendkívül sok organista és templom csatlakozik, akik igazán színes, sokféle értéket érdekes és ingyenes programokkal gazdagítják ezt a páratlan forgatagot. A 3 éve nemzetközivé vált programsorozatba idén is sok külföldi helyszín kapcsolódik be. Határon túli magyar lakta települések és számos európai nagyváros mellett az összes lakott kontinensen lesznek csatlakozó programok. Több mint 100 helyszín, több tucat organista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang, és a remények szerint még ennél is több elégedett résztvevő adja össze az idei Orgonák éjszakája élményét. Ez lesz május 23-án, de ha május 21-én másra vágynának, akkor Skandináv kultúrák éjszakája lesz Budapesten. Skandináv kultúrával telik meg a 11. kerület csütörtökön este a Skandináv Ház alapítvány jóvoltából. A Skandináv kultúra éjszakáján 19 órától 23 óráig 4 helyszínen összesen 8 különböző program közül választhatnak a látogatók. Irodalmi beszélgetések, filmvetítések, ismeretterjesztő előadások, ízelítések, az északi nyelvekből és a skandináv folklór iklette workshopok is várják mindazokat, akik szeretnének betekintést nyerni a skandináv országok gazdag kultúrájába, a krimiken innen és túl is. És bárhova is látogassanak el. Nagyon jó szórakozást kívánok!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Gyáli úti felüljárón kifelé lassulást tapasztalhatnak, mert egy rövidebb szakaszon sávlezárásra kell készülni a burkolatjavítása miatt. Akadozik az előrejutás az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, az M3-ason befelé a Szilas pihenőhelytől. Szintén lassulásra kell számítani a Soroksári úton, a Rákóczi hídhoz közeledve a befelé vezető sávokban, és az Üllői úton is ugyancsak befelé az Ecseri út előtt. Telített a Kerepesi út és a Fogarasi út a közös csomópont előtt, illetve a Hungária körgyűrűn is akadozik a haladás szakaszonként. Nehezen járható a 10-es főút Solymártól befelé, a 11-es főúton a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig szintén telítettek a sávok. Araszolásra készüljenek az M1-es M7-es bevezető szakaszán ma reggel is az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton szintúgy. Nehezen járható a Szerémi út a Rákóczi hídhoz közeledve, a Műegyetem rakpart befelé, illetve a Budai alsó rakpart is a Petőfi híd közelében északi irányban. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt 3:48 előtt járunk. Az elmúlt percekben Mussorgszkij egy kiállítás képei, a Promenád Tuileriák kertjét hallhatták a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Reiner Frigyes. És amivel folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en, az az, hogy június 1-e a tejvilágnapja. Ehhez közeledve minden nap érdekes, izgalmas információkat osztunk meg a hallgatókkal, és mindeközben egy játékra is hívunk mindenkit a tej terméktanács jóvoltából. Mivel a hét harmadik napja van, így érkezzen a harmadik érdekesség a tejjel kapcsolatosan. Indiában a tej és a tejtermékek, mint például a ghee, azaz a tisztított vaj, valamint a joghurt szent jelentőséggel bírnak a hindu vallásban. A tehenet szent állatnak tartják, és az anyai gondoskodás szimbóluma is, tejét pedig tisztának és gyógyhatásúnak tartják. A tej gyakran szerepel vallási rituálékban és az áldozati szertartásokon is. A mongolok és a kazahok évszázadok óta fogyasztják a kumiszt, az erjesztett kanca tejéből készült enyhén alkoholos italt, amely ital nem csak tápláló, de kulturális és társadalmi jelentőséggel is bír. Rwandában pedig a tej a társadalmi élet központi eleme is. Itt ugyanis nagyon népszerűek az úgynevezett milk bárok, azaz a tejbárok, ahol az emberek friss tejet fogyaszthatnak és társasági életet is élhetnek. Ezek a bárok különösen népszerűek a városi fiatalok körében és hozzájárulnak a tejfogyasztás népszerűsítéséhez. De most a sok utazás után térjünk vissza ide Budapestre és a játékhoz. A kérdés pedig a következő. Melyik évben dőlt meg egy 39 éves tejtermelési Guinness rekord? Az A válasz 2000-ben, a B válasz 1998-ban, a C válasz pedig 2019-ben. Tehát melyik évben dőlt meg egy 39 éves tejtermelési Guinness rekord? A válasz 2000-ben, B válasz 1998-ban, C válasz 2019-ben. A játékban résztvevő hallgatóink között kisorsolunk egy ajándékcsomagot a tejtermék tanács jóvoltából. A helyes választ a játék kukac@klasszikradio.hu e-mail címre várjuk 19 óráig. És a második hétvégén egy fődíjat is kisorsolunk, egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a Pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. Várom tehát a helyes válaszokat a játék@klasszikradio.hu e-mail címre. Most pedig csendüljön fel Telemann e-moll trombita versenyének a második tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Trombitán közreműködik Maurice André.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig annyitán jó reggelt, jó rádiózást kívánok. Hamarosan 8 óra lesz, május 20-a van szerda. Minden Bernát és Felícia nevű hallgatónak nagyon boldog névnapot kívánunk. Május 20-án rengeteg minden történt, úgyhogy itt az ideje, hogy megnézzük, mi minden volt. Nagyon régen, és nem is olyan régen. Megrendezték a szabolcsi zsinatot 1092-ben, ennek határozatai képezik Szent László király első törvénykönyvét. 1867-ben megalakult a Magyar Mérnök Egyesület, amely 1872-ben felvette a Magyar Mérnök és Építész Egylet nevet. 1912-ben a Városligetben megnyílt az újjászervezett állatkert, míg 1924-ben a Budapesti Műegyetemen megalakult a Műegyetemi Rádióklub. 1945-ben megjelent a Ludas Matyi című szatirikus hetilap első száma, és 2016-ban Neszmélyi Emil első magyarként északról a hegymászók által jóval veszélyesebbnek ítélt útvonalon feljutott a Monteverest csúcsára. Most pedig jönnek a születésnaposok. 1799-ig megyünk vissza az időben. Először Balzac, francia író, a világirodalom egyik legtermékenyebb nagysága. Ezen a napon született. Leghíresebb vállalkozása az emberi színjáték, amely a francia társadalom átfogó és rendkívül részletes tablóját nyújtó regényciklus. De a mai napon született még Johann Jakobs, német kereskedő, a kávé király, míg Franci Dezső biológus, botanikus, közismert és népszerű mai könyvek szerzője is. A mai napon látta meg a napvilágot csak úgy, mint Beke Ödön, Kossuth Díjas finnugor nyelvész akadémikus, a dízelmotor fejlesztés egyik legkiválóbb egyénisége, Schweitzer Pál is. Május 20-án látta meg a napvilágot csak úgy, mint László Miklós, magyar születésű amerikai író, színpadi szerző, forgatókönyvíró, a Szerelem hálójában című film történetének írója, valamint Kozák László, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész is. De május 20-án született még Orbán Ottó, költő, esszéista, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, valamint Végvári Tamás színész, Al Pacino, Harrison Ford és David Attenborough magyar hangja. De Czab György, Ferenci Noémi díjas ipari formatervező, grafikus is május 20-án látta meg a napvilágot csak úgy, mint Levente Péter, Jászai Mari díjas előadó, művész, színész, rendező, Mindenki Móka Mikie, a magatartás kultúra tudományának megalkotója. Szondi Sándor, Fafaraugó hangszerkészítő, a népművészet mestere is a mai napon született, csak úgy, mint Aknai Tamás, Németh Lajos díjas művészettörténész, Pattantyús Anikó, Liszt Ferenc díjas balettmester, 1952-ben pedig ezen a napon született Szakácsi Sándor, Jászai Mari díjas magyar színész. A 2007-ben elhunyt művész a Pince Színháznál amatőrként kezdte a pályáját, később a Szolnoki Szigligeti Színház, a Víg Színház, a József Attila Színház és a Nemzeti Színház tagja volt. A mozinézők többek között a Hatásvadászok, a Költő visszatér, az Álommenedzser és a Kés van nálam című filmekben láthatták. Akit egyébként hallhattuk, Bruce Willis, Richard Gere, Dustin Hoffman, Robert Redford és Steven Seagal magyar hangjaként is. De május 20-án született még Bellai Eszter, Liszt Ferenc díjas operaénekes, Pere Martoni Krisztina, Jászai Mari díjas színésznő, Gettó Tamás, Iböl Miklós és Prima díjas építész, Hangodi László, Széchenyi díjas ortopéd, sebész, traumatológus, akadémikus, és nagyon boldog születésnapot kívánunk Bősze Ádám, Prima díjas zenetörténésznek, Rácz Kármen színésznő, bábművész is a mai napon született, csak úgy, mint Györfi Anna színésznő, illetve Dósa Mátyás színész is. Minden mai ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk. Most pedig Vukov Judit érkezik a legfrissebb hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapestre érkezett az Európai Bizottság delegációja az uniós források felszabadítása miatt. Magyarország gazdasági érdekének nevezte az euró bevezetését a jegybank elnöke. Napos, felhős idő lesz többfelé esővel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Egy új, 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozik a szaktárca. Ezt írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire ma éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Bejelentette a következő évad újdonságait a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vidnyánszky Attila rendezése az Izzik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t szintén műsorra tűzik. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megteremtéséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Napos idő várható általában, kevés fátyol és komoly felhővel. Helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, napközben gyakran megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak fennakadásra a főváros 19. kerületében, a Lehel utcában, az Üllői út közelében. Továbbra is lassan járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak. Egybefügg a sor a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban, és a Műegyetem rakpart is csak nehezen járható a befelé vezető oldalon. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, illetve a 11-es főúton a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig akadozik az előrejutás. Az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől az M5-ösön befelé az autópiactól szintén erős a forgalom. A Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt tapasztalhatnak jelentősebb torlódást, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton szintén befelé a közös csomópont előtt. Napközben szakaszonként kertészek okozhatnak útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó reggelt, jó rádiózást kívánok! 2026. május 20-a van, szerda reggel, 8 óra elmúlt 5 perccel. Ebben az órában rengeteg nagyszerű zene érkezik, illetve egy érdekes beszélgetés, na és persze játékunk is van, de haladjunk szépen sorban. Már is felcsendül Joseph Haydn 95. c-moll szimfóniájának a 4. tétele, illetve meghallgatjuk még Offenbach párizsi vidámságokból a polkát is, valamint Vukán György de Mille című műve is felcsendül. Mielőtt a játékra rátérnénk, gyorsan elmondom, hogy kivel fogok beszélgetni ebben az órában. Ő nem más, mint dr. Sélei Beatrix, a pszichológiai tudományok doktora. Dr. Sélei Beatrixnak 2025-ben jelent meg egy kötete, a Változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé a Szkolár kiadó gondozásában. A könyv központi témája a változásokhoz való alkalmazkodás és azok tudatos irányítása egyéni szinten. Erről fogunk beszélgetni, de előtte érkezem a játékkérdés, hiszen június 1-e a tej világnapja. Ehhez közeledve ugye minden nap érdekes, izgalmas információkat osztunk meg a hallgatókkal, és mindeközben egy játékra is hívunk mindenkit a tej terméktanács jóvoltából. A mai kérdés a következő. Melyik évben dőlt meg egy 39 éves tejtermelési Guinness rekord? Mondok 3 lehetséges választ. Az A válasz 2000-ben, a B válasz 1998-ban, a C válasz 2019-ben. A játékban résztvevő hallgatóink között kisorsolunk egy ajándékcsomagot a tejterméktanács jóvoltából. A helyes választ a játék@klasszikradio.hu e-mail címre várjuk 19 óráig. És a második hétvégén pedig egy fődíjat is kisorsolunk, egy 2 fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a Pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. Tehát várjuk a játékra. A helyes válaszokat játék@klasszikradio.hu. Jó játékot kívánunk mindenkinek!

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Szeretettel köszöntöm dr. Sélei Beatrixot, a pszichológiai tudományok doktorát, egyetemi docenst. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm én is a megkeresést, üdvözöllek téged is és a hallgatókat is.
1: Most egy könyvajánló érkezik a folytatásban, hiszen 2025-ben jelent meg a Változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé című könyv, amely a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot, és szerintem ez az, amelyről nem lehet eleget beszélni, illetve hát ugye a változás talán az, ami most már tényleg állandó az életünkben, és valahogy a dolgokat szeretnénk konzerválni, főleg, hogyha az jó, mert hogy ahhoz tudunk kapcsolódni, és azt szeretnénk, hogy állandóan az legyen az életünkben. Na de a változás az mennyire jellemző egyébként az emberiségre? Milyen most a 21. században? Mennyire gyorsult fel minden körülöttünk?
2: Ahogy te is mondtad, ha valami állandó, akkor az tulajdonképpen a változás. Ami viszont a változás kapcsán is nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, hogy korábban jóval több időnk volt alkalmazkodni, akár a megváltozott technikai, technológiai körülményekhez, akár az életritmusnak, vagy az információ mennyiségnek a növekedéséhez, gyorsulásához. Most viszont egy abszolút instant világban élünk, ahol folyamatosan és párhuzamosan több változás is zajlik az életünkben. És egy kicsit ez a könyv arra is szolgál, hogy megértsük, hogy a változások mire valók, hogy a változások hogyan tudnak működni, hiszen akár egy szeretett változásról, akár egy kevésbé vágyott, sőt, akár olyan változásról van szó, amit mi magunk nem is szeretnénk, rengeteg érzelem merül föl bennünk, viszont hogyha megtanuljuk ezeket egy rendszerbe rakni, ezeknek a működését átlátni, akkor sokkal könnyebben, és mi magunk is gyorsabban fogunk tudni alkalmazkodni, hiszen az alkalmazkodás pedig az egyik kulcsa annak, hogy sikeresek tudjunk lenni az életünkben.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az ember életében vannak szakaszok, amikor nagyon gyorsan megtanulja azt, hogy nagyon gyorsan reagáljon. Ez például az, amikor gyermeke születik, mert ő eldönt valamit, aztán a gyermek ezt felülírja, és mindig egy újra tervezés van. Ott azért nagyon jól megedződik. Viszont utána, amikor ezen az időszakon túl van, azért tényleg szeretné azt, hogy úgy viszonylag úgy nyugalom legyen körülötte, és valahogy a nyugalmat azt az állandósággal azonosítjuk, és a változás az mindig ugye ilyen nagy hullámokat tud gerjeszteni.
2: Igen, ugye a nyugalomtól egyfajta biztonságot várunk, azt gondolom. Tehát a kiszámíthatóság, amikor van egy ritmusa például az életünknek, a munkánknak, a párkapcsolatunknak, bármilyen területre gondolhatunk. A kiszámíthatóság, a kontroll biztonságot ad nekünk, és nagyon sok olyan állapot van, amikor egyébként annyira ragaszkodunk ezekhez a biztonságosnak vélt szituációkhoz, hogy képesek vagyunk mi magunk egy kicsit, hát hogy is mondjam, zsákutcába terem, saját magunkat, és már csak fenntartani ennek a biztonságnak az illúzióját, pont azért, hogy a változáshoz vizionált,

0: akár ugye kicsit kockázatosnak is, ami a félelmetesnek tűnő érzelmeket el tudjuk kerülni.
1: Ez a könyv, amely ugye a változás pszichológiája, ezt hogyan építetted fel? Milyen fejezetekre osztottad fel?
0: 9 nagy fejezet van benne, ami 3 részre tagolódik. Az első, az hát mondhatnánk, hogy egy kis PR munka a változásnak. Hát az első része adja azt a fajta megértést, hogy mik a változások, hogyan zajlanak a változások. Pont ezt, amit te is mondtál, hogy az érzelmi hullámoktól egy kicsit akár megijedhetünk, hogy szeretnénk tőlük szabadulni. Ebben is ad egy megértést, hogy az érzelmek egyébként nagyon jó barátaink, hogyha megismerjük őket és megszerítjük őket, úgyhogy erről is ad információt is, önreflektív kérdéseket is, gyakorlatokat is, hogy egy kicsit közelebb tudjunk ehhez kerülni. A második része az éppen ezekről a zsákutcákról szól, amit te is említettél, hogy annyira akarjuk sokszor a biztonságot, hogy képesek vagyunk becsapni saját magunkat, és akár elhárító mechanizmusokat használunk, és egy picit másképp formáljuk a valóságot. Akár annyira belefásulhatunk az állandóságba, hogy már nem látjuk a kiutat, és akkor ugye szépen lassan elcsúszunk egy kiégés felé, tehát ilyenfajta zsákutcákról is beszél a könyv. És a harmadik nagyobb fejezet, azt úgy neveztem el, hogy gyorsítósáv, ha már a zsákutcák mellé mentünk, mert hogy azért ne feledkezzünk el arról sem, hogy nem csak akkor van változás, hogyha valami rossz, hanem változtatni proaktívan is lehet azért, hogy valami még jobb legyen, hogy például legyen egy kis én időm, többet tudjak adni, ha én is jobb töltöttségi szinten vagyok, vagy tehetem az életemet mindig boldogabbá, vagy értelmesebbé, olyanná, amit élvezet élni számomra. Szóval ilyenekről is szó van benne. Mert egy kicsit azt próbáltam illusztrálni, hogy nem csak 200 oldalon a változásról, hogy mi a változás, és az miért jó, vagy miért rossz, hanem inkább ezekkel a kiégés, elhárítások, én idő, boldogság, fröccsök fejezetekkel szerettem volna megmutatni, hogy valójában az életünknek bármelyik területére nézünk rá, és fókuszálunk rá, hogy jelen lehetnek a változások, és jelen is vannak, és ebben az alkalmazott, vagy ilyen adaptív környezetben is meg tudjuk élni, meg tudjuk látni a szépségét, és mi legyünk azok, akik kezdeményezni tudják a változásokat, ugyanis ez most egy kicsit így aféle spoiler is, hogy ha nem csak követjük a változásokat, hanem mi indítjuk, vagy legalábbis ott vagyunk, rezonálunk a változásokra, akkor sokkal inkább tudjuk azokat pozitívvá tenni, a saját képünkre formálni, és nem csak elszenvedni őket.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Sélei Beatrix pszichológussal a könyvjelző rovatban.

0: Folytatódik a könyvjelző rovatunk, a vendégem dr. Sélei Beatrix, a pszichológia tudományának doktora. Dr. Sélei Beatrix pszichológus 2025-ben megjelent kötete A változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé, a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot. A könyv központi témája a változásokhoz való alkalmazkodás és azok tudatos irányítása egyéni szinten. Folytassuk a beszélgetést! Akik az önismeret útjára lépnek, azok, hát mondhatjuk, hogy egy hosszú útra lépnek, de egy fantasztikus utazás, ezt én azt gondolom, megismerni saját magunknak minden részletét, akár mélyebbre menve is, de elárasztanak minket ezek a dolgok. Ez a könyv segít abban egy picikét, hogy így tisztázza azt, ami ilyen rengeteg információ áradat ömlik ránk.
1: Gondolom, hogy igen, már csak azért is, mert amikor még csak a kéziraton dolgoztam, én nagyon sokáig munkacímként az iránytű adtam, vagy iránytű címet adtam ennek a könyvnek. Éppen ezért, amit te is mondasz, hogyha mondjuk bemegyek egy librát, és oda megyek a pszichológiai részlethez, akkor találok ott 300 könyvet, mindegyiknek nagyon szép a borítója, mindegyiknek nagyon hangzatos a címe, a fülszövege azt ígéri, hogy ha ezt elolvasom, és végigmegyek a gyakorlatokon, mondjuk, amik benne vannak, akkor az életem klasszisokkal, vagy minőségileg jobb lesz, és aztán megveszem ezt a sok könyvet, ott sorakoznak a polcomon, de azt sem tudom, hogy melyikhez kezdjek hozzá először. És ez a könyv éppen ezért is van ez a sokféle kitekintés benne, vagy ez a mondjuk úgy, hogy 9 kisebb vagy különböző téma, hogy segítsen egy kicsit eligazodni ebben az önismereti labirintusban. Azt gondolom egyébként, hogy az is fontos hozzá, ezt a klienseimmel való munkámban is látom, az egyetemi oktatás során is látom, hogy amikor csak ilyen egy-egy jó szó van, mondjuk én idő, ez az én könyvemben is benne van, de hogyha nem tudjuk ezt egy kontextusba tenni, nem látjuk az egésznek át a rendszerét, akkor valójában nagyon nehéz megvalósítani, elköteleződni mellette, és számomra az fontos, hogy tudományos keretbe, de érthető keretbe, egy logikai sorba tudjam berendezni ezeket, mert a kliensek is mindig szeretik látni azt az ívet, hogy honnan, hova tartunk, hogy oké, hogy most egy témán dolgozunk, és abban mélyülünk el, de ez a nagy egészhez, ami az ő önismerete, vagy személyiségfejlődése, vagy kiégésből való kiútja, ahhoz vajon hogyan kapcsolódik hozzá. Úgyhogy egy kicsit igen, azt gondolom, hogy erre is szolgál, hogy ebben a labirintusban egy útjelzőt adjon, vagy egy térképet találni, így ez még jobb, mint az útjelző.
0: A történéseket érdemesen mindig pozitívvá átfordítani, és onnan szemlélni. Mit gondolsz?
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem. A másik azért is, mert van ennek a könyvnek egy nulladik fejezete, igen, amiről eddig még nem is beszéltünk, ami olyannyira kontextust ad az egész pszichológiai tudománynak, amiben a könyv íródott, hogy híres, neves, olykor hírhet kísérleteket mutat be, amiket a pszichológia nagyjai hajtottak végre még sok-sok évvel ezelőtt, és rávilágítok arra, hogy ezek a felfelismerések, felfedezések vajon hogyan jelennek meg a mai életünkben, és ezek között egy izgalmas az önbecsapási kísérlet is. Ugye nagyon nehéz azt mondani, hogyha nem tudom, mondjuk szeretnék venni egy autót, sokáig nézegetem, hogy milyen autót vegyek, végül elköteleződöm egy modell mellett, hiszen hát egyet tudok végül megvenni, és utána például az összes többiről nem olvasok semmit, vagy csak a rosszakat, és a sajátom mellett csak a támogató bizonyítékokat keresem, hogy vállam veregethessem magam, hogy milyen jó döntést hoztam, hiszen az enyém a legjobb autó, a többi pedig mennyivel gyengébb ilyen-olyan szempontok miatt. Szóval, hogy azért módjával én azt gondolom, hogy ez is egy fontos tanulsága a könyvnek is, és az önismereti útnak is, hogy mindent mértékkel. Tehát ha végletesen gondolkodunk, végletesen negatívan látjuk a világot, vagy végletesen mindent addig forgatunk, hogy megtaláljuk benne a pozitív dolgokat, azzal nem biztos, hogy segítjük magunkat. Érdemes pozitívan szemlélni a dolgokat. Érdemes még a negatív történésekben is valami fajta értelmet találni, vagy valami fajta tanulságot levonni belőlük, de hogyha mi nem azok vagyunk, vagy az adott helyzet, vagy történés nem olyan, hogy meg tudnánk benne találni a pozitívat, akkor azért nem muszáj erőszakot tenni magunkon, hogy ez meglegyen. Tehát nem ez az igazi út, hanem az értelemkeresés. keresés, változásban, eseményekben, bármiben.
0: Keressük a könyvet is, és olvassák el, én ezt javaslom mindenkinek, és aztán gondolkodjanak el azon, de ne gondolják túl, mert az meg szerintem a másik csapda, amikor már túlagyalunk minden. A könyv, amit ajánlottunk a mai napon a hallgatóknak, dr. Sélei Beatrix, a változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé című könyv, és egyébként minden más információt pedig a seleibeatrix.hu weboldalon megtalálnak rólad, és tudnak kapcsolatba is lépni, hogyha szeretnének. Én mindenkinek nagyon jó olvasást kívánok, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen, én is, használja mindenki, és forgassa mindenki egészséggel ezt a könyvet.
0: Az elmúlt percekben dr. Sélei Beatrixot hallhatták, a pszichológiai tudományok doktorát, egyetemi docenst, a Változás pszichológiája című könyv íróját.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak fennakadásra a főváros 19. kerületében, a Lehel utcában, az Üllői út közelében. Továbbra is lassan járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak. Egybefügg a sor a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban, és a Műegyetem rakpart is csak nehezen járható a befelé vezető oldalon. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, illetve a 11-es főúton a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig akadozik az előrejutás. Az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől az M5-ösön befelé az autópiactól szintén erős a forgalom. A Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt tapasztalhatnak jelentősebb torlódást, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton szintén befelé a közös csomópont előtt. Napközben szakaszonként kertészek okozhatnak útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt 3:48 előtt járunk, és egy programajánlattal érkezem. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydeneum egyházzenei koncerteken. Jövő pénteken az egyetemi templomban zenei ritkaságok felfedezésre hívják az érdeklődőket. Antonio Casimir Cartellieri, olasz-lengyel komponista fiatalon, mindössze 35 évesen hunyt el, pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt. Zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát a liturgikus műfajok mélységével ötvözi. Hosszú időre feledésbe merült művei Apo Häkkinen, a világhírű Finn Jakubján Riba Szabát Mátere, a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme is felcsendül. Häkkinenhez és a világhírű Helsinki barokk zenekarhoz a Purcell kórus és a kiváló nemzetközi szólisták csatlakoznak. Jövő vasárnap pedig szintén az egyetemi templomban a Haydeneum egyházzenei koncertek keretén belül a Hét utolsó szó című estre kerül sor. Haydn szerzeménye a megváltó Hét utolsó szava a keresztfán a klasszikus repertoár legnépszerűbb művei közé tartozik. A darab spanyol megrendelésre egy sziklantemplom különleges, nagypinteki szertartására született. Eredeti zenekari verziója gyakran szerepel koncertprogramokon. Annál inkább meglepő, hogy a szintén Haydn által készített fortepiano változat mennyire ritkán hallható, most ez kerül sorra Somlai Petra tolmácsolásában. Ugyanakkor az elmélkedésre is alkalmunk nyílik Pázmány Péter vonatkozó írásai által Berec András tolmácsolásában. Ha ellátogatnak a Haydeneum egyházzenei koncertek valamelyik hangversenyére, én nagyon jó szórakozást kívánok!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig Annyitán. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok! Május 20-a van, szerda reggel, és hamarosan 9 óra lesz. Vukov Judit érkezik a legfrissebb hírekkel, de előtte színházi előadás érkezik természetesen most is ma estére. Rengeteg helyre ellátogathatunk, mindig nehéz választani, hiszen mindet oly szívesen ajánlanám önöknek, de ma legyen az Indula Bakterház a Magyar Színházban. Rideg Sándor, Bereményi Géza Indula Bakterház vígjátékát két részben láthatják. Ha én egyszer kinyitom a számot, és Regős Bendegúz tényleg ki is nyitja. A nagyszájú kamasz kimarad az iskolából, így kerül tehénpásztornak a vasút mellé, a harapós természetű bakter és még harapósabb anyósa a retteget büdös banya mellé. De Bendegúzt nem olyan fából faragták, hogy megijedjen pár felnőttől, csinyt űz bosszút forral, és közben alaposan felforgatja az egész tanyavilágot. A történet Rideg Sándor 1939-es regényén és az 1979-es kultikus filmen alapul, most pedig a Magyar Színház színpadán kell új életre. Ezt az előadást Eperjes Károly rendezte, akik pedig játsszák Csankó Zoltán, Kubik Anna, Mészáros Árpád Zsolt, Szabó Regina, Vicián Ottó, Fillár István, Szatmári Attila, Pavletics Béla és Szűcs Sándor. Ellátogatnak tehát ma este a Magyar Színházba, akkor bizony az Indula Bakterház című vígjátékot láthatják, amihez én nagyon jó szórakozást kívánok.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Rekordkísérletre gyűlnek összecitárások a budai várban. Záporok szakíthatják meg a napsütést, délután 20 és 25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatoknak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. Csak átmeneti enyhülést jelenthet az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készen létben áll. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a budai vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporok, zivatarok többfelé előfordulhatnak. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A főváros 20. kerületében várhatóan délután 4 óráig a Nagy Sándor József utcában csak a fél útpálya járható a Pirók-Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Kertészek okozhatnak napközben szakaszonként útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csomó Sándor úton a Dreyer Antal út és a Vaspálya utca között. Nehéz az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól. A folytatásban tehát a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonal szintén csak nehezen járható, ahogyan a Szerémi út is a Rákóczi hídhoz közeledve. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Műegyetem rakparton befelé a Petőfi hídnál ugyancsak torlódásra készüljenek. Egybefügg a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton is mindkét irányban és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt szintúgy. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány.
4: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok! Ebben az órában meghallgatjuk Franz Benda E-moll fuvola versenyének a harmadik tételét, ezzel kezdődik ez az óra, de felcsendül még Antonio Vivaldi a négy évszak nyár harmadik tétele is, valamint Johannes Brahms első G-moll magyar táncát is. És tudják, van egy játékunk, úgyhogy ezzel kapcsolatosan érkezek a részletekkel. Június 1-e a tej világnapja. Ehhez közeledve minden nap érdekes, izgalmas információkat osztunk meg a hallgatókkal, amely ugye a mai napon már megtörtént, és Indiába hívtuk a hallgatókat, és mindeközben egy játék is van a tej terméktanács jóvoltából. A kérdés pedig a következő. Melyik évben dőlt meg egy 39 éves tej termelési Guinness rekord? Az A válasz 2000-ben, a B válasz 1998-ban, a C válasz 2019-ben. A játékban résztvevő hallgatóink között kisorsolunk egy ajándékcsomagot a tej terméktanács jóvoltában. A helyes választ a játékkukac klasszikradio.hu e-mail címre várjuk 19 óráig. A második hétvégén pedig egy fűdíjat is kisorsolunk. Egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a Pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. Várjuk tehát a játékra a helyes válaszokat. A kérdés az volt, melyik évben dőlt meg egy 39 éves tejtermelési Guinness rekord? A válasz 2000-ben, B válasz 1998-ban, C válasz 2019-ben. A helyes válaszokat játékkukac.klasszikradio.hu e-mail címre várjuk 19 óráig. Jó játékot kívánunk, és ne felejtkezzünk el arról sem, hogy ebben az órában Demény Balázs junior primadíja zongora művész lesz a vendégem, hiszen május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókuszba. Demény Balázs junior primadíja zongora művész évszázadok táncai című koncertjén. Erről fogunk beszélgetni.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Demény Balást, junior primadíjas zongora művészt, üdvözöllek a műsorban.
2: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Május 26-a, ez a dátum, amit meg kell jegyezni, és Magyar Zeneháza, ez a helyszín, amit meg kell jegyezni, és Évszázadok táncai, ez pedig a koncert címe, amit meg kell jegyezni, és el kell látogatni erre a koncertre, de hogy miért és hogy mi lesz hallható itt, erről fog szólni a következő jó néhány percünk. Zene, az hogyan jelent meg először az életedben? Hangok formájában, vagy tánc formájában, vagy a tánc az mikor jelent meg?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, hát tulajdonképpen én zenés családba születtem, édesapám zeneszerző volt, nagymamám pedig népdalgyűjtő, de ezáltal azért elég sok tánczenét hallottam, mert ő rendszeresen járta az erdélyi vidéket, és Aranyosszék népzenét feldolgozta, és aztán katalogizálta is. Kodálynak volt az egyik asszisztense egyébként, tehát az ő katalógusa a mai napig az a mérvadó katalógus az Aranyosszék népzenéjéről, úgyhogy hallottam persze tánczenét, de úgy gondolom, hogy nem tudom megmondani, hogy először táncoltam el, vagy hallottam, ahogy szerintem senki sem tudja megmondani, és ez egy kicsit olyan, mint hogy mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás. A tánc és a zene az tulajdonképpen az az egyik legősibb kapcsolat a művészetekben, hogyha már önmagában a rituális táncokra gondolunk az őskorban, vagy a különböző ezeknek a rituáloknak a fontossága az velünk van már évezredek óta. Úgyhogy nem tudok erre válaszolni.
1: De ez is egy nagyon jó válasz volt, mert minden válasz jó válasz, én azt gondolom. Akkor ezek szerint ugye a népzene, illetve a néptánc az nagyon benne volt az életedbe. Ez mennyire határozott meg a továbbiakban? Legyél bárhol a világban, vagy voltál bárhol a világban?
2: Úgy

0: Gondolom, hogy nagyon sokáig nem tartottam annyira fontosnak, tehát bár nyilván meghatározott, mert azért az ember nem tudja ezt levetkőzni egyik napra a másikra, de alapvetően azért klasszikus nevelést kaptam. Ilyen szempontból természetesen a Bartók gyermekeknek keresztül mentem én is, mint mindenki más, de hogy úgy érzem, hogy sokkal később felnőttként kezdett el érdekelni a népi kultúra és a néptánc is, és akkor kanyarodtam vissza ezekhez a gyökerekhez. Én egyébként Berlinben élek, többnyire, hát így két vár Budapest-Berlin között, de azért többnyire Berlinben, és igazából itt vettem észre, hogy mennyire hiányzik nekem az, hogy mit is jelent valójában ez a népi kultúra, főleg akkor, amikor mondjuk a nagymamámnak a hagyatékát azt így átszortíroztuk, és akkor megtaláltam ezeket a népi vászákat, amiket ő kézzel ragasztott össze, mert összetört, és akkor ilyen tulajdonképpen ez egy ilyen modern kintsugi, hát könnyekig hatottam nyilván, hogy akkor ez mennyire fontos volt, ez a kultúra, és ezeknek a motivumoknak milyen jelentőségük van, és hogy mennyire meghatározták a közgondolkodást, ezeknek a tárgyaknak a fontossága. Ez egy nagyon érdekes, szerintem egy nagyon érdekes periódus.
1: Térjünk át a múltból egy picit a mostba, és nézzük meg, hogy mi minden fog történni május 26-án ezen a koncerten, ahol a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókuszba, és hát a segítségedre lesz Horváth Csaba, Erkel Ferenc díjas koreográfus is. Itt nem népi művek fognak elhangozni?
0: Valóban nem. Igen, itt a műzene és a tánc kapcsolatára fogunk Horváth Csabával fókuszálni, aminek rendkívül örülök, hogy ő lesz a beszélgető partnerem. Évszázadok táncainak hívják a koncertet, mert hát tulajdonképpen végigmegyünk az évszázadokon, és kiragadunk egyet-egyet a különböző jellegzetes táncokból. Természetesen ez egy olyan gazdag műfaj, amit nem lehet egy órába vagy másfél órába belesűríteni, tehát hogy ez nyilván inkább egy ilyen általános bemutatónak szánt koncert, de hát igyekszünk igazából olyan kapcsolatokat kiemelni, amiket az ember csak akkor tapasztal meg, hogyha klasszikus zenével foglalkozik és tánccal foglalkozik. Tehát igyekszünk nem csak általános betekintést nyújtani a tánc és a zene kapcsolatában, hanem úgymond a vájtfülőeknek is, vagy esetleg ilyen műhelytitkokat is feltárni.
1: Ezen a koncerten milyen művek lesznek? Mindegyik olyan, amelyre lehet alapból is táncolni, vagy olyan művek lesznek, amire most gondolhatunk úgy, hogy esetleg lehet arra is táncolni?
0: Az, hogy lehet ezekre a művekre táncolni, ezt a poént nem lőném le már, hanem ezt inkább örülnék, hogyha meghallgatnák a műsort, és akkor nyilván választ kapnának ezekre a kérdésekre. Ezek valóban tánczenéknek szánt, illetve táncihlette műfajok, de hogy valóban táncolni lehet-e rá, vagy ez egy úgymond már egy ilyen átformálódott, táncból keletkezett zenei műfajjá vált, arra majd a koncerten derül ki a válasz.
1: Hogy építettétek fel ezt a koncertet? Időrendben fogunk menni, vagy valami kapcsolódik valamihez majd?
0: Különböző kapcsolatok vannak, de valójában nem időrendben megyünk, hanem ide-oda fogunk ugrálni a zenetörténetben. Igyekeztünk ezt úgy összeállítani, hogy legyen egy ilyen élmény jellege is tulajdonképpen ezeknek a kapcsolódásoknak, tehát hogy ne csak az legyen, hogy az ember úgymond időrendben végig szalad a zenetörténeten, hanem ilyen évszázadokon átívelő kapcsolatokra próbáltunk rávilágítani a műsor összeállításakor.
1: Milyen hangulata lesz ennek? Meg lehet ezt határozni?
0: Én nagyon kíváncsian várom, hogy milyen hangulata lesz, úgyhogy erre nem tudok választodni. Ez remélem, hogy nagyon jó.
1: Amiről beszélgessünk még, hogy a tánc és a zene kapcsolata az nálad hogyan jelenik meg, vagy megjelenik-e a színpadon?
0: Én azt gondolom, hogy ami a legérdekesebb, és az úgy érzem, hogy a művészi hitvallásomnak is, hogyha lehet egyáltalán mondani, az egyik legfontosabb része, hogy a mozdulatoknak a miensége az is tulajdonképpen egy tánc. Tehát ahogy a tánc is mozdulatokból épül fel, úgy a zenéje lotoművészet is mozdulatokból épül fel, és a gesztusoknak a miensége fogja formálni tulajdonképpen azokat a hangokat. Tehát most nem feltétlenül arra gondolok, hogy az ember hogy dülöngél a színpadon, mert nyilván egyébként az is hozzájárulhat a zenei élményhez, sőt, szerintem hozzá is járul, hanem arra, hogy az ember, ahogy a ritmusát a zenének érzi, aszerint fogja felemelni a karját, aszerint fog billenteni, vagy lendíteni, és ezeknek a gesztusoknak a miensége az, amiből aztán megszületik a zene. És úgy érzem, hogy a táncban is ugyanez a ugyanez a fajta gesztusrendszer létezik, ami által egy ilyen formává alakulnak aztán a gesztusok, és azért lesz aztán a végén élvezhető.
1: Veled is előszokott néha fordulni olyan, pont nemrég egy zongoraművésszel beszélgettem, és mondta, hogy annyira belemerül a játékba, hogy elfelejt levegőt venni, és hogy egy jó pár másodperc után jut eszébe, amikor már érzi, hogy így nem kap levegőt, hogy elfelejtett a nagy játék közben levegőt venni.
0: Igen, ez valóban nagyon sokszor előfordul. Az ember el is fáradt persze játék közben, de hát nyilván zongoristaként egyébként ez még valamivel könnyebb, mert ha belegondolunk, akkor egy fúvós hangszer esnek, vagy akár egy énekesnek ez mennyire nehéz lehet, hogy az ember izgul, beléli magát, és mégis úgymond kontrollálnia kell a lélegzetét. Úgyhogy ilyen szempontból mi szerencsés helyzetben vagyunk.
1: Tehát a Magyar Zeneházába várjátok az érdeklődőket május 26-ára évszázadok táncai Demény Balázs zongora művésszel, és természetesen ugye ott lesz még Horváth Csaba is, és ezután mi fog még történni veled? Mikor látogatsz újra Budapestre, mondjuk júniusban?
0: Június 13-án a Zenebeszédben a Magyar Rádióban fogok fellépni. Péteri Lóránt fogja bemutatni a Grieg Holberg Suite-et, és azt én fogom előadni. Uh-huh. Ez is egy nagyon érdekes műsor szerintem. Hát nyilván nagyon nagy hagyománya van a Zenebeszédnek már Magyarországon. Egy zenetörténész beszél, melybe ismerteti a művet, ugyanúgy felfedi ezeket a műhelytitkokat, és élőben eljátsza egy előadó művész. Szerintem nagyon, nagyon érdekes lesz az is.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy mindegyik koncert teltház előtt zajlódjon.
0: Én köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Demény Balázs, Junior Prima díjas zongoraművészt hallhatták.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A főváros 20. kerületében várhatóan délután 4 óráig a Nagy Sándor József utcában csak a fél útpálya járható a Pirók-Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Kertészek okozhatnak napközben szakaszonként útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csomosándor úton a Dreyer Antal út és a Vaspálya utca között. Nehéz az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól. A folytatásban tehát a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonal szintén csak nehezen járható, ahogyan a Szerémi út is a Rákóczi hídhoz közeledve. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Műegyetem rakparton befelé a Petőfi hídnál ugyancsak torlódásra készüljenek. Egybefügg a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton is mindkét irányban és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt szintúgy. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-10 előtt járunk. És a mai napon van, ezt még nem említettem, a méhek világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének döntése értelmében 2018-tól május 20-a a méhek világnapja. Az ENSZ ezzel a méhészek helyzetére és fontosságára kívánta felhívni a világ figyelmét. 3 évig vizsgálták a méhek világnapjának kijelölését kezdeményező szlovéniai beadványt, míg végül 2017. decemberi közgyűlésén el is fogadták. A világon a legmagasabb arányban Szlovéniában foglalkoznak méhészkedéssel, ami a lakosság mintegy 0,5%-át jelenti. Nem véletlen, hogy a méh világnapi javaslat is ebből az országból érkezett az elbírálásra és döntésre jogosult nemzetközi fórum az ENSZ-eli. Miért éppen ezen a napon ünnepeljük a méhek világnapját, ugye? Ez a kérdés is fontos. 1734. május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, az első osztrák méhészeti iskola egykori vezetője Anton Jensze. Az ő méhészeti munkásságának állítanak emléket azzal, hogy születésnapjának dátuma lett a méhek világnapja. Most pedig itt a Klasszik Rádió 92.1-en csendüljön fel Johannes Brahms első G-moll magyar tánca az Óbudai Danubia zenekar előadásában a karmester Héja Domonkos.

Következik Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága, nyitány. Előadja a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, amely hamarosan a végéhez ért, hiszen minden hétköznap 7 és 10 óra között hallható ezen a frekvencián. Már is Vukov Judit érkezik a legfrissebb hírekkel, de előtte én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen délután Bálint Edina várja önöket, holnap reggel pedig már Gaskó Balázs köszönti a hallgatókat. Most viszont az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták. Legyen kellemes a napjuk.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Reggel elindulván a világba utcai ruhával együtt mindenki magára ölti a páncéljait is. Eleve védekezni akar mindenféle tüske bántalom ellen. De mekkora öröm, ha valaki olyannal találkozunk, akinek jelenlétében legalább páncéljaink egy részétől megszabadulhatunk.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Már csak néhány óra maradt az SZIA bevallás leadásáig. Tovább maradnak Budapesten a kínai katonák. Nyárias idő várható záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 20 és 25 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukov Judit. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a közösségi oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére Ruf Bálint kinevezéséről döntött. Egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek a júniustól tervezett szigorítás miatt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerő tartalék valódi mozgatásával. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Este 6 óráig nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV Info vonala, a 1819 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Szombaton újra látogatható lesz a Kármelita palota és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, az első hétvégén 2000-en járták be vezetett túra keretében Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. Bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkármelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Rengeteg autó akadt fenn a rendőrség egyik nagy razziáján. A kőbányai egyenruhások május 11-e és 17-e között összesen 241 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben, írja beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. A rekorder sofőr az Albert-Irsai úton a megengedett 50 helyet 92 km/órával autózott, amiért 100 000 forint közigazgatási bírságot kell majd fizetnie. Közleményében a hatóság hangsúlyozza, a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A tervezetnél később búcsúznak Budapesttől a kínai katonák. Három héttel tovább, június 14-éig látogatható az Örökléttűrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csak nem 200 ezeren látták a Szépművészeti Múzeumban a tárlatot, ami a kínai történelem több mint egy évezredét fogja át, 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel. Változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre készülhetünk. Záporok csak a nyugati területeken fordulhatnak elő. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti keletnyugati metró építését az 1950. évi kormányhatározat a következőképpen indokolta. A növekvő forgalom lebonyolítását egyedül a földfeletti közlekedési hálózat fejlesztésével biztosítani nem lehet. Ez a megállapítás nagyképűnek tűnhet, hiszen a II. Világháború után nagyjából 10-15 ezer közúti gépjármű volt forgalomban. A metróépítés sürgős megkezdését sokkal inkább indokolta a III. Világháborútól való félelem, mely esetén a metrórendszer akár óvóhelyként is működhetett volna.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. Klasszik Rádió 92.1.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hazai malomipar fénykorában az 1860-as években állt a legtöbb hajómalom a Dunán, amikor a gabonaszállítmányok legnagyobb része még vízi útvonalakon érkezett. A gőzmalmok a nagybirtokon termesztett búza őrlésére és a finomliszt exportjára rendezkedtek be, a hajómalmok pedig a környékükön élő kistermelőket szolgálták ki. Őrültek a házi kenyérhez búzát és rost, és alkalmazkodva a helyi igényekhez kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, de még fűszerpaprikát is. A fővárosban az 1920-as évektől ismerik az utolsó óbudai hajómalmot. A Duna más szakaszain azonban még sokáig működtek. A régi vízimolnárok emlékét utcanevek őrzik, ilyen például Óbudán a Vízimolnár utca és a Vízimalom sétány, a belvárosi és a soroksári Molnár utca, illetve az utóbbi városrészben a Molnár-sziget és Völgyhajó utca elnevezések is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszminőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi Mesmer-féle delejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madách Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is följegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Rekordkísérletre gyűlnek összecitárások a budai várban. Záporok szakíthatják meg a napsütést, délután 20 és 25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatoknak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. Csak átmeneti enyhülést jelenthet az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a budai vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporok, zivatarok többfelé előfordulhatnak. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46 októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első fél évi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Rekordkísérletre gyűlnek összecitárások a budai várban. Záporok szakíthatják meg a napsütést, délután 20 és 25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hírmagazinja, a mikrofonnál Vukovi Judit. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Várhatóan pünköst után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkentessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Elrendelte a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát a kormány, erről az idei költségvetés átláthatósága miatt döntött a kabinet. A vonatkozó határozat már megjelent a magyar közlönyben. Június 30-a a vizsgálat határideje, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek a júniustól tervezett szigorítás miatt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerőtartalék valódi mozgatásával. Időt nyert a főváros. 60 napos fizetési haladékot adott a magyar kormány a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletének megfizetésére, miután a magyar államkincstár a háborús veszélyhelyzet megszűnése után azonnal inkasszózni akarta az összeget, írja a Népszava. Ez már a második halasztás, amit a szolidaritási hozzájárulás ügyében kapott a főváros. Mindenben támogatja a kormány a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének szervezőit, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket a sikeres lebonyolítás érdekében, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, a május 30-ai mérkőzés miatt az eddigi legnagyobb utasforgalmi terhelés vár majd a budapesti repülőtérre és a tömegközlekedésre. Vitézy Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter ezért soron kívüli egyeztetésen fésülte össze a feladatokat a rendőrség, a BKK, a MÁV és a repülőtér vezetőivel. Szépkártya tulajdonosok százezreit érintheti a veszélyhelyzet megszűnésével érkező változás. A régebbi egyenlegeknél visszatértek a korábbi szabályok, és aki nem költi el időben a pénzét, attól a szolgáltatók már júniustól havi díjat vonhatnak le, írja a vg.hu. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2024-ben feltöltött összegeket 2026. május 31-éig lehet külön költség nélkül elkölteni. A határidő után a szolgáltatók már havonta legfeljebb 3%-os díjat számíthatnak fel a bennragadt összegre, minimum havi 100 forint értékben. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Csak átmeneti enyhülést jelenthet az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Rengeteg autós akadt fenn a rendőrség egyik nagy razziáján. A kőbányai egyenruhások május 11-e és 17-e között összesen 241 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben, írja beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. A rekorder sofőr az Albert-Irsai úton a megengedett 50 helyet 92 km/órával autózott, amiért 100 000 forint közigazgatási bírságot kell majd fizetnie. Közleményében a hatóság hangsúlyozza, a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Egyre több felsőoktatásban tanuló hallgató küzd depresszióval. Már is mondom a részleteket, előtte azonban...
3: Külföld.
2: Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új Ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött.
3: Kulturális hírek.
2: Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. A tervezetnél később búcsúznak Budapestől a kínai katonák. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az Örökléttőrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 ezren látták a Szépművészeti Múzeumban a tárlatot, ami a kínai történelem több mint egy évezredét fogja át 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztetett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megteremtéséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára.
3: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
2: Változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre készülhetünk. Záporok csak a nyugati területeken fordulhatnak elő. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul.

0: Nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a feladatot töltötte be, mint hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozásúak kocsmai törzsasztalai.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban fürösztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlagfizetés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben, azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-jel és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest kukac klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasáb alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a turulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlag fizetés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben, azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak.

0: a kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el. Szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbuda és váb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Mielőbbi tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter, megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, napos időre számíthatunk néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adóügyeit, és eljárás sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a Washingtoni Igazságügyi Minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lockároly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törlei József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törlei a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobil Klubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Campona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca buszmegállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mielőbbi tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter, megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Napos időre számíthatunk néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adóügyeit, és eljárás sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a Washingtoni Igazságügyi Minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, ma van május 20-a, 4 óra után vagyunk, 4 perccel itt az Intermezzóban is. Ma is játékra invitáljuk Önöket, hát remélem, hogy van kedvük hozzá. A játék annyiból áll, hogy én felteszek egy kérdést, mondok 3 lehetőséget, Önök kiválasztják azt, ami jó, amit Önök jónak gondolnak, és ezt megírják nekünk. Jöjjön is a mai játékkérdés. A tavalyi év egyik nagy zenei sikere volt Kártelieri operája Budapesten. Mi volt a címe? A. Otello, B. Faust, vagy pedig C. Rübeczál. Várjuk a helyes válaszokat a következő címre. Játékkukac@klasszikradio.hu egészen ma éjfélig. Napi páros jegyet sorsolunk ki a Heidenaum Régi Zenei Központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyek május 29-én és 31-én lesznek Budapesten. Sok sikert kívánok a játékhoz. A folytatásban hamarosan Goda Gábor rendezőt hallhatják, az Artus társulat vezetőjét, a Fata Morgana című estről lesz majd szó. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője. Most pedig az Intermezzóban következik Beethoven Dédur szerenádja 4 óra után 5 perccel.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Goda Gábor, az Artus Goda Gábor Társulat vezetője, rendező. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szombaton ebben az évadban utoljára lesz látható a legújabb nagyszínpadi produkciójuk a Nemzeti Táncszínházban. A címe az, hogy Fata Morgana. Mi az, amiről ez az előadás a középpontba helyez?
2: Hát furcsa most erről az előadásról beszélni, mert az előző évben, októberben mutattuk be, és nagyon erőteljesen arra a hangulatra, az országban uralkodó állapotra reagált. Szinte ez egy ilyen utolsó kétségbe esett kiáltás volt, és most így április után ez az előadás egészen más szintölt, vagy más hangulatot, vagy más értelmet nyer, mint hogy minden megváltozott. Egy kicsit az is volt a célja az előadásnak, vagy egy remélt célja, hogy valami olyasmit tudunk létrehozni, ami a művészet erejével a maga módján hatni tud, változást tud létrehozni.
1: Ez azt is jelent, hogy egy kicsit, hogy valahol érvényét vesztette ez az előadás, vagy...
2: Inkább talán, hát lehet, hogy túl erős kifejezés, hogy bizonyította azt, hogy a művészetnek igenis van ereje és hatása. Nem érvényét vesztette, mert az, amit felmutat, hogy változtatni kell, és ahhoz, hogy változtassunk a dolgoknak, a mélyére kell menni, ez mindig igaz, és mindig igaz is lesz, és most csak beigazolódott, hogy ez meg tud történni. Tehát ez az előadás kifejezetten arra reagált, hogy hol van az embereknek a felelőssége, meddig mondhatják azt, hogy ez nem az én dolgom, nem én voltam, nem én tettem, és hogy mi az, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy belássuk, hogy az egyénnek is van felelőssége, társadalmi szerepe, milyen fájdalmas út az. Olyan, mint az egész adás igazából arról szólt az előző évek, évtizedeknek egyfajta szellemi pandémiájáról, egy fertőzésről, egy morális mélyrepülésről, és az volt a kérdés, hogy ez hogyan tud megváltozni, hogy meddig tudunk tűrni még, meddig bírjuk ezt az állapotot. És hát valahogy azt is mondhatom, hogy kerestük ebben a szellemi pandémiában a vakcinát erre, hogy mi lehet a gyógymód. És hát a gyógymód az soha nem fájdalommentes, és arra jöttünk rá, hogy egyszerűen le kell menni a mélyére, meg kell tapasztalni a legmélyét, ahol már nem tudunk tovább tűrni, ahol már nem bírjuk tovább a fájdalmat, és egyszerűen el kell indulni felfelé, mert már nincsen lejjebb. És az egész adás ezt a mélypontot keresi, ahonnan el lehet rugaszkodni, ahonnan elindul az út felfelé, ahonnan fel tudunk lélegezni, ahonnan amikor az emberek össze tudnak fogni, és ez az út, a lefelé menő út és a forduló pont, ahonnan már nincs lejjebb, csak ahonnan amikor az emberek össze tudnak fogni, és ez az út, a lefelé menő út és a forduló pont, ahonnan már nincs lejjebb, csak az elrugaszkodás felfelé.
1: És ez szükségszerű, hogy így történik?

0: értünk igazán. Uh-huh. És az volt a kérdés, hogy vajon ez hogyan, mert ezt a túlélést azt nagyon sokáig tudjuk csinálni, tehát tűrni, éppen hogy csak létezni, ezt végtelenségig tudja az ember, főleg szerintem Magyarországon, ebben nagyon edzettek vagyunk. És pont az volt a kérdés, hogy elég-e ez, vagy kell-e ennél több? Uh-huh. Elég-e tűrni és túlélni, vagy nem? És úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon sokat bírunk. És az volt a kérdés, hogy el tudunk-e menni odáig, ahonnan már nem bírjuk. Mm. És tényleg lépni kell, gyógyulni kell, tenni kell valamit.
1: És amikor ezt az előadást megalkották, akkor az a jelen helyzetet mutatta, az akkori jelent. Hát most már ez a múlt. De az előadás fellélegzés az alcíme egyébként, az a jövőbe is mutat. Tehát valahol azt is megmutatja, hogy ez a járható út, és hogy van bennünk teremtő erő, mágia?
0: Pontosan, tehát, hogy azért is ez mindig is aktuális marad, mert azt mutatja meg, hogy igenis van út a fellélegzéshez, van út a változáshoz, és van felelőssége annak, hogy mit csinálunk. És ez nem fog elmúlni, ez folyamatosan jelen van, és ezt igazából nem szabad elfelejtenünk. Hogy van, és ugye a művészetnek igenis van hatása, lehet, hogy ez egy furcsa így kimondani, de van egy ilyen mágikus hatása, amikor nem direkt módon megmondja, és akkor azért valami változik, hanem belevisz a hangulatba, bevisz a társadalomnak, úgymond a levegőjébe egy olyan világot, egy olyan gondolkodásmódot, ami aztán elkezd szépen lassan teremteni. Ezért gondolom, hogy a művészet, vagy egy alkotás nem feltétlenül mindig a múltra reagál, vagy a múltat idézi, vagy a jelenre reagál, hanem tulajdonképpen teremteni tud, a jövőt is meg tudja határozni. Ha nem így lenne, akkor nem is lenne talán érdemes csinálni.
1: Hmm. Az előadást egyébként Melis László zenéje ihlette. Mi jellemzi a látványt?
0: Hát a zene mellett ez összetartozik a kettő. Eredetileg ezt egy nagy zenekari, tehát élő zenével, nagy zenekarral szerettük volna csinálni, éppen azért, hogy Melis Lászlónak a művei úgy szólaljanak meg, ahogy azt ő megkomponálta, ahogy azt ő hallani szerette volna, de egy ilyen nagy zenekarra, tehát egy ilyen 30-40 fős zenekarra nem volt már elegendő a keretünk, és ezért egy úgymond árnyék zenekar találtunk ki, tehát van zenekar a színpadon, egy árnyékzenekar, ami ott zenéli a zeneműveket, és láthatóak ezek a zenészek, ez az árnyékzenekar, és ez az egyik legfontosabb látványelem ennek a zenekarnak, a folyamatosan mozgó, változó, néha absztrakt, néha animációkkal átalakított világa, egyfajta lebegés az előadás mögött, ahogy a zene is, meg az egész kép ott lebeg. Tulajdonképpen azért is kapta a Fata Morgana címet, hogy ez a folyamatos illúzióvilág, ez a déli báb ott van körülöttünk, és hogyan tudjuk ezt végre újra talpára állítani, vagy a realitásba visszahozni. Uh-huh. Rengeteg kép van, vetítés van, és olyan installációk, képek a színpadon, amik nagyon erős vizuális, hogy mondjam, tartalmakat, jelentéseket hoznak.
1: Uh-huh. Varázslatos koncertet varázslatos.
0: Az is.
1: Varázslatos előadást kívánok szombaton, ebben az évadban utoljára. Jövő évadot hogy tervezik? Akkor is látható lesz majd? Repertoáron lesz?
0: Tervezzük, uh-huh. Tehát repertoáron van három előadásunk a Nemzeti Táncszínházban, és folyamatos előadásunk a Kérész Művek, az Artus stúdióban, az a saját helyünkön.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Goda Gábor rendező, az Artus Goda Gábor Társulat vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydneum Egyház zenei koncerteken. Jövő pénteken az Egyetemi Templomba zenei ritkaságok felfedezésére hívják az érdeklődőket. Antonio Casimir Cartellieri, olasz-lengyel komponista fiatalon, mindössze 35 évesen hunyt el. Pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt. Zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát, a liturgikus műfajok mélységével ötvözi. Hosszú időre feledésbe merült művei Apo Häkkinen, a világhírű finn karmester és csembalista kutatásainak köszönhetően kelnek új életre. Jakub Járiba Stabat Matere, a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme is felcsendül majd. Häkkinenhez és a világhírű helsinki barokk zenekarhoz a Pörszül kórus és kiváló nemzetközi szólisták csatlakoznak. Jövő vasárnap szintén az Egyetemi Templomban a Hét utolsó szó című estre kerül sor. Haydn szerzeménye a megváltó Hét utolsó szava a keresztfán, a klasszikus repertoár legnépszerűbb művei közé tartozik. A darab spanyol megrendelésre egy sziklatemplom különleges nagypénteki szertartására született. Eredeti zenekari verziója gyakran szerepel koncertprogramokon. Annál inkább meglepő, hogy a szintén Haydn által készített fortepiano változat mennyire ritkán hallható. Most ez kerül majd sorra Somlai Petra tolmácsolásában. Ugyanakkor az elmélkedésre is alkalmunk nyílik Pázmány Péter vonatkozó írásai által Berec András tolmácsolásában. A felnőtté válás küszöbén álló generáció gondolatai, kérdései és víziói elevenednek meg a Deák 17 Galéria legújabb Ha nagy leszek című kiállításán, amely a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny idei legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. A rangos verseny évről évre lehetőséget ad arra, hogy a középiskolás diákok vizuálisan reflektáljanak saját világukra. A kiállítás szombaton nyílik, és június közepéig lesz látogatható. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Az ukrán mezőgazdasági termékek Magyarországra hozatalának tiltását várja a kormánytól a Mi Hazánk. Dócs Dávid, a párt alelnöke szerint megszűnt a veszélyhelyzeti rendelet, amely korábban nem engedélyezte az ukrán agrártermékek importját. A politikus úgy fogalmazott: az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar gazdák áruira. A Mi Hazánk szerint az olcsó ukrán gabona és a nemzetközi túlkínálat jelentősen rontja a magyar termelők piaci helyzetét. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a Csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd. Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban erős a forgalom a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban. A Kiskörúton az Asztúria felé, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! Ezen a héten a Nyitányban a Tejvilágnapjához kapcsolódik egy nyereményi játékunk is. Jövő héten majd nálunk az Intermezzóban folytatódik mindez. Erre készülve néhány érdekességet is megosztunk önökkel a tej kapcsán. Ha van össznépi nemzeti ital a Dél-Koreának, az jó eséllyel a banános tej. Az 1974-ben piacra dobott banános ital több mint fél évszázada része a helyi mindennapoknak, és hiába létezik már többféle ízesítésű tejes ital is, és másolják a versenytársak, még mindig az eredeti a legnépszerűbb. A gyártás kezdete óta több mint 6 milliárd palackkal fogyott, napi 500 ezer palackkal isznak meg belőle ma is. Az 50 éve változatlan palack alakja a tradicionális koreai agyagedényeket idézi meg, és már folyamatban van, hogy az ikonikus palackot nemzeti kulturális örökségként ismertessék el. Amikor pedig az egyik koreai popsztár arról beszélt, hogy ő is szereti a banános tejet, a termék még az Amazonon is a harmadik helyre katapultált a legjobban fogyó tejitalok között az Egyesült Államokban. A banános tej azonban úgy tetszert elképesztő népszerűségre és lett szerves része a koreai kultúrának, hogy Dél-Koreában nem csak a banán nem őshonos, de a tej és a tejfogyasztás sem volt soha a mindennapok része. Hát mégis ekkora siker lett. Most pedig következik a mai játékkérdésünk, amely így szól: a tavalyi év egyik nagy zenei sikere volt Cartellieri operája Budapesten. Mi volt a címe? A. Otello, B. Faust, vagy pedig C. Rübecál. Várjuk a helyes válaszokat a következő címre: játék@klasszikradio.hu egészen ma éjfélig. Minden nap páros jegyet sorsolunk ki a Haydnneum Régi Zenei Központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyek május 29-én és 31-én lesznek Budapesten. A folytatásban dr. Csonka Takács Eszterrel beszélgetek, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetőjével. Most pedig József Strauss tűzijáték polkáját hallgatjuk meg.

0: Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Pünkösdi örökség ünnep lesz a Szentendrei Skanzenben. Évről évre várják a látogatókat ebből az alkalomból. Ragaszkodnak a hagyományokhoz, igyekeznek megmutatni azt, azonban mindig valami újdonság is tartozik hozzá. Idén hogyan épül fel ez a kétnapos program?
1: Nagyon fontos tudni azt, hogy ugye itt most már több mint egy évtizede, egészen pontosan 15 éve a Pünkösd hétvégéjét a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban annak szenteljük, hogy különböző kulturális örökségelemek mutatkozhatnak be. Tehát ne azt gondoljuk, hogy csak Pünkösd a témája a rendezvénynek, hanem ez egy kulturális találkozó tulajdonképpen, ez egy közösségi találkozó, így lehetne ezt jól megfogalmazni, és azért tud ez évről évre változni, hiszen ezek a közösségek bővülnek. Azoknak a köre, aki itt meghívásra kerül, ők mindig újak, jönnek a régiek is természetesen. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez egy nagy közösségi kavalkád. Pünköskor ünnepeljük a szellemi kultúrás örökségeket, és éppen ezért olyan változatos. Az idei év az egy különleges év egyébként, hiszen most ünnepeljük Magyarország csatlakozását az UNESCO egyezményéhez. Az UNESCO egyezmény azért jött létre, hogy ezeket a szellemi kulturális örökségeket megmutassa, megőrizze, láthatóvá tegye, felhívja a figyelmet mindenki számára a világban, az országokban, helyben, hogy ezek mennyire fontosak, hiszen ezeken a közösségeken múlik, hogy hagyományaink megmaradnak, fennmaradnak, ők azok, akik ezt örökölték valamikor az őseiktől, ma gyakorolják, élik, és a jövő számára fenntartják. Tehát úgy hívjuk ezt az egész programot, ezt a nemzetközi programot, és szellemi kulturális örökség program. Ez az UNESCO egyezmény végrehajtásából adódik Magyarországon, és ugye ezért ez a központunk neve is, hiszen ennek Magyarországon itt van a Skanzenben a szakmai központja. És azért találtuk ki 15 évvel ezelőtt azt, hogy mi a közösségeinket, akik körénk szerveződnek egy rendszer alapján, őket időről időre, évről évre a Pünkösd hétvégén ide meghívjuk, teret adjunk nekik a bemutatkozásra, az együttlétre, az ünneplésre, a kulturális sokszínűség láthatóvá tételére, hogy ebbe bevonjuk a látogatókat, és az az öröm számunkra 15 éve töretlenül, hogy mindenki boldog, boldogok a közösségek, boldogok a látogatók, nagyon sokan visszajárnak, azt mondják, hogy ilyenkor a legélőbb a múzeumunk. Ugyanis ugye a Skanzenban évről évre, illetve az év során rengeteg rendezvényünk van, és sokszor ugye egy témára fűzzük, meghívunk előadókat, bemutatkoznak különböző művészek például. Egy kicsit ez azért különleges a Pünkösdi Örökség ünnep, mert itt mindenki azt csinálja, ami egyébként az ő dolga, identitása, tevékenysége. Az ország minden részéről érkeznek tulajdonképpen ezek a közösségek, saját magukat mutatják be. Nem azt kérjük, hogy te most itt húsvétolj, vagy őszi hagyományokat mutass be, hanem azt mutass be, aki te vagy. A saját szokásod, örökséged, identitásod, és ez egy gyönyörű szép ünnep. Most már nem először fordul az is elő, hogy nem csak a szellemi kulturális örökségek közösségei gyűlnek itt össze, hanem a vidéki tájházaink, a Kárpát-medence tájházai is bemutatkozhatnak itt, hiszen egy másik fontos program zajlik a Skanzenben, ugyanis nálunk van a tájházak országos központja is, sőt, kiterjed ugye a Kárpát-medencére is ez a hálózat, és itt egy külön központ foglalkozik ezzel, és most már több évek közösen tartjuk ezt a rendezvényt, tehát aki itt eljön hozzánk, találkozhat a témák köré szerveződő szellemi kulturális örökségekkel, és találkozhat helyi tájházak képviselőivel, akik szintén hozzák a saját hagyományaikat, saját örökségeiket, és nagyon szívesen osztják meg itt a látogatókkal.
0: Köszönöm szépen. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést még a részletekkel. Mi minden várható a Pünkösdi Örökség ünnep kapcsán a Skanzenben. Vendégem dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője. A kiválasztás szempontjai hogyan történnek? Tehát mitől függ az, hogy kiket hívnak meg erre a nagy különleges kulturális fesztiválra?
1: A célunk az, hogy mindenkit meghívjunk, aki szerepel a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén. Tehát, ahogy említettem, az UNESCO ugye az egyezménnyel ad egy feladatot tulajdonképpen minden országnak. Azt mondja, hogy fontos ez az örökség fajta, ugye ez nem egy épített örökség, nem természeti örökség, nem a tárgyi örökség a lényeg, hanem a közösségek, akik ezt működtetik, létrehozták, gyakorolják. És az is feladatunk, hogy ezeket összegyűjtsük, minden ország a saját területén található olyan közösségeket fel kell, hogy kutassa, és azonosítani kell az örökségeiket, és nyilvántartásba kell venni, amik az ország területén találhatók. És ezt a munkát el is kezdtük már ugye 2008-ban, 2009-ben, amikor Magyarországon létrejött a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzéke. Ez egy nemzeti leltár, ez egy nyilvántartás, amelynek az a lényege, hogy azok a közösségek, amelyek úgy érzik, hogy van olyan identitást meghatározó saját hagyományuk, örökségük, élő közösségi, kulturális kifejezésük, amit szeretnének itt láthatóvá is tenni, ez nagyon fontos, hogy ebbe ők beleegyezzenek, azt felterjeszthetik erre a nemzeti jegyzékre. Ennek van egy hosszadalmas folyamata, a mi központunk itt a Skanzenben segíti, gondozza ennek a folyamatát, hogyan kerülhet fel egy örökség elem a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Kezdettől fogva kapcsolatban vagyunk az érdeklődő közösségekkel, segítünk tanácsokkal, van egy megyei szakmai hálózatunk, aki szintén segíti megyénként a munkánkat, és végső soron, amikor egy ilyen felterjesztés megérik, hiszen azért itt írásos anyagot, fotóanyagot, dokumentációt, filmet kell készíteni, és amikor ez megérett már arra, hogy jól le tudják írni saját magukat, akkor benyújtják hozzánk hivatalosan, és akkor eljön ennek egy procedúrája, hogyan kerül mindez a Nemzeti Bizottság elé. Működik egy olyan Nemzeti Bizottság, amely ezeket a szellemi kulturális örökség felterjesztéseket is megvizsgálja, és megvitatja, igazi jó szakmai viták szoktak ilyenkor zajlani ebben a bizottságban, és javaslatot tesz a mindenkori kulturális miniszter számára, hogy mely örökségelemek kerüljenek fel erre a nemzeti jegyzékre, és ő ezeket jóvá hagyja, utána pedig minden évben van ezeknek egy újabb, egy ünnepélyes kihirdetése, október 17-én a Szellemi Kulturális Örökség Nemzetközi Napján bejelentjük ünnepélyesen és hivatalosan, hogy kik kerülnek fel erre a nemzeti jegyzékre, és ők eljönnek, átvehetik ezért az oklevelet, azt a dokumentumot, amely ezt megerősíti, és bemutatkozhatnak. Úgyhogy ez egy ilyen sorozatunk, egy szép hosszú folyamatnak a vége, amikor ünnepelhetjük őket a nemzeti jegyzéken, majd rögtön meg is hívjuk őket az azt követő első pünkösdre. Na most úgy jönnek el a Pünkösdi Örökség Fesztiválra, hogy minden a nemzeti jegyzéken szereplő elemet meghívunk. Ez úgy adódott a 15 év alatt, hogy az első alkalommal, amikor megrendeztük, akkor volt 10 darab ilyen örökségelem, most van 60. És már rengeteg jó gyakorlat és jó megőrzési gyakorlatokat is gyűjtünk egyébként mindenhonnan, és ők is itt bemutatkozhatnak. Tehát szépen gyarapodik ez a lista, és most már azért is alakult ugye rendezvényünk, hogy egyik nap az egyik fele jön el a közösségeknek, a másik nap a másik fele, tehát vasárnap is és hétfőn is teljesen különböző programok és közösségek lesznek itt láthatók, úgyhogy ezért is érdemes akár mind a két nap is eljönni hozzánk. Nagyon nagy örömmel jönnek el a közösségek, mert nekik ez nagyon fontos. Tehát azt érezzük, azt látjuk, hogy ezek nagyon különböző típusú közösségek. Itt nem csak helyi, lokális közösségekről beszélhetünk, nem csak egy település, nem csak egy falu, nem csak egy város hagyományáról. Van, amikor egy településen belüli szűkebb közösségről beszélünk, van, amikor 5 település közösségéről, egy régióról beszélünk, például Sárköz esetében. Van, amikor egy vallási közösségről beszélünk, a hajdudorodi Krisztus katonaság, ami görögkatolikus hagyomány. Van, amikor egy egész országra kiterjedő hagyományról, mint a magyar sojmásztat beszélünk. nagyon különbözőek, tehát a mendei templom díszítés szokását Mendén belül a szlovák evangélikus közösség csinálja és gyakorolja és tartja életben, tehát nem egész Mendére jellemző. Tehát nagyon sokféle ez a közösség, vannak városi közösségek, az egriek például, egri fertájmesterség szokása, vagy a selmeci diák hagyományuk, ami 4 magyarországi egyetemen a mai napig őrzi a selmeci diák hagyományokat, vagy a kőszegi szülőjövés ünnepe megint csak egy városi hagyomány, a cirkuszművészet úgy szintén szerepel a szellemi kulturális örökség jegyzékén, hiszen mai napig családok őrzik és adják tovább ezt a fajta tevékenységet, ezt a művészetet, ez egy identitás. Legfontosabb az, hogy identitása legyen a közösségnek az, amit ő csinál, amit képvisel. Ez az ő identitása, ez az ő közösséghez való tartozásának a kifejezése. Ez köti őket össze, és nagyon sokfélék, éppen ezért lehetnek nagyon sokfélék. Mindenkivel itt találkozhatunk, személyesen, tehát ők maguk jönnek el, Bajáról, Kőszegről, Borsodnádasdról, Szegedről, Mohácsról, a legkülönbözőbb helyekről és régiókból érkeznek, vagy például a magyar vadászati hagyományokat képviselő közösség, a magyar solymászokat, a kékfestőket képviselő közösség, akik 4 különböző településen működnek a mai napig is Magyarországon, sőt 5 műhelyünk működik Magyarországon mai napig is, ők is egy közösséget alkotnak. Tehát itt olyan változatos hagyományokat és örökségeket lehet majd látni élőben, ami azt gondolom nagyon izgalmas, és az udvaraink megtelnek ilyenkor élettel, és minden közösség kap egy udvart, erről is majd akkor részletesen beszéltünk, hogy hol mi fog történni.
0: Ez lesz a folytatásban. Köszönöm szépen. Jövünk vissza. Vendégem dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője.
2: Klasszik Rádió 92.1. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban erős a forgalom a Pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztória felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert úgy gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Csatornajavítás miatt mától lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásolúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője. Ugye hétvégén különleges kulturális fesztivál zajlik majd a Skanzenben, május 24-én és 25-én. A különböző udvaroknál milyen programokkal várják a közönséget?
1: Ugye az a szerencsés helyzetünk a Skanzenben, hogy saját portáink, házaink, gyönyörű, autentikus udvaraink vannak, és valóban ilyenkor minden közösségnek, szellemi kultúrás örökség közösségnek, vagy egy tájházi közösségnek egy portát adunk, hogy azt ők lakják be, és azt a tevékenységet mutathatják be, amely őrájuk jellemző. Tehát itt ugye ez rettentő változatos lesz majd, hogy ki melyik portán mit fog találni. Ugye a porták egy részén a magyarországi, illetve a Kárpát-medencei tájházak hozzák el ugye saját programjaikat. Ugye ők egy tárgyat kellett az idei évben, hogy kiválasszanak az ő saját tájházukból, ami rájuk jellemző, és azt fogják bemutatni, a köré szervezik a saját programjaikat. Tehát, hogy itt a Békés Csabai Molnár háztól kezdve a Solymári tájházon keresztül, a Vajdaságból érkező Tordai tájház bemutatkozásán keresztül a tájházak programjaiban fogunk látni viseletbemutatókat, lesznek ételkóstolók, de nagyon fontos, hogy kipróbálhatnak a látogatók is majd dolgokat, tehát be lehet kapcsolódni például kézműves foglalkozásba a tájházak körében is, illetve táncolásba, viseletpróbába is be lehet majd kapcsolódni. Ugye a tájházak is nem csak magyar vonatkozásúak, hanem vannak nemzetiségi tájházaink, tehát az is nagyon érdekes lesz, amikor egy-egy nemzetiség fog bemutatkozni a tájházakon keresztül. A szellemi kulturális örökségközösségek is ugye egy-egy portát foglalnak el, és a legváltozatosabb foglalkozásokat fogják tartani, attól függően, hogy kinek mi a tevékenysége. Találkozhatunk például a hagyományos halászattal. Magyarországon a Duna alsó szakaszán a mai napig vannak olyan halászok, akik maguk készítik el az eszközöket, a szerszámokat úgy, mint a magyar halászok 100 éveken keresztül kötötték a hálót egészen pontosan, és ennek a típusait fogja látni majd a látogató, esetleg megkóstolhat majd egy kis sült halat is, de el is dobhatja a dobóhálót, ami egy nagyon-nagyon érdekes, hatalmas szerkezet, amivel tulajdonképpen a Dunában a mai napig halásznak. Lesznek olyan fazekas közösségeink, ahol majd kipróbálhatja maga a látogató a korongozást, az edénydíszítést, ugye a mezőtúri fazekasság, illetve a magyar szombatfai fazekasság is szerepel a nemzeti jegyzékünkön, úgyhogy ott élőben ez egy nagyon népszerű helyszín szokott lenni, reggeltől estig sorban állnak a gyerekek, mert ők szeretnének korongozni, az agyag az egy nagyon jó anyag, ugye az a jó dolgozni abból, hamar lehet sikereket elérni, ha csak egy kis agyagfigurát készítenek belőle a gyerekek, ezt nagyon szeretik. Nagyon büszkék vagyunk a balatonendrédi vercsipkekészítés hagyományára, mert azt, mint szellemi kultúrás örökség megőrzési jó gyakorlatot fogják bemutatni, minden alkalommal a balatonendrédi iskolás gyerekek, mert ott az a nagyon érdekes jó gyakorlat, egy modell alakult ki, hogy a valaha nagyon híres balatonendrédi vert csipke, amely hát ugye elmúlt az idősebb generáció elmúlásával, iskolai szinten felújították, elkezdték tanítani az iskolában, mert ott még volt olyan tanárnő, aki az édesanyjától megtanulta. A kislányok főleg, akik ezt nagyon szeretik, de fiúk is gyakorolják egyébként, az iskolai tananyag keretében megismerkedhetnek a vercsipke készítésével, ennek az egész hagyományrendszerével, és akit meg különösen megfog, ő szakkör formájában folytathatja. Elképzelhetjük, hogy évtizedek óta az iskola egyszerűen újabb és újabb csipke készítőket, hát hogy mondjam, termel ki, hiszen ők beleszeretnek a csipke készítésbe, és később is folytatják, sőt már visszatanítják a felnőtteknek is, vagy ők maguk felnőve tovább viszik ezt a hagyományt. Tehát tulajdonképpen Balatonendrézen felélesztettek egy hagyományt, ami régen volt. Itt a Skanzenban pedig a gyerekek az iskolából érkeznek, és ők mutatják meg ezt a fantasztikus tudományt. itt lesznek a matyók, itt lesznek a mohácsi busók, ugye a matyó örökség és a mohácsi busójárás is szerepel az UNESCO reprezentatív listáján, ugye némely örökség a nemzeti jegyzékről felkerülhet az UNESCO listájára, és a mai nap 8 ilyen magyar örökség elem van az emberiség szellemi kulturális örökség reprezentatív listáján, de ők először mindannyian a nemzeti jegyzéken kell, hogy szerepeljenek, úgyhogy ők is itt be fognak mutatkozni a két nap során. Ilyen hagyományunk az UNESCO listáján a magyar solymászat, a kékfestés, az említett matyó hímzés, a mohácsi busójárás, a csárdástánc hagyománya, ezek mind élőben is láthatók lesznek a két nap során.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést dr. Csonka Takács Eszterrel, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo pünkösdi örökség ünnep lesz a Szentendrei Skanzenben május 24-én és 25-én. A vonalban dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője. Idén a színes kulturális forgatagon ki lesz a díszvendég?
1: Hát igyekszünk minden évben nemzetközi szintre kiterjeszteni ezt az örökségünnepet, hiszen az UNESCO égisz alatt működünk és dolgozunk, és azt is elmondhatom örömhírként, hogy az idei rendezvényünk is az UNESCO védnöksége alatt áll, és használhatjuk ilyen értelemben az UNESCO szellemi kulturális örökség logóját, ami nagyon fontos számunkra, mert itt mi igyekszünk el egyezmény szellemiségét terjeszteni, éppen azáltal is, hogy bemutatjuk a szellemi kulturális örökség sokszínűségét. És ezért is célunk minden évben a reprezentatív listáról más külföldi közösségeket hívni, és az idei évben Spanyolország lesz a díszvendégünk, több örökségelemmel is jelen lesznek, amely az UNESCO listáján szerepel. Be fognak rendezni egy kordobai pációt, a kordobai stílusú, gyönyörű, ez egy andalúz város, és a környéke ez a régió, ahol virágdíszítéssel fogják ellátni az egyik udvarunkat, ahol bemutatják ezt a virágdíszítési hagyományt, amely egyébként egész évben ott látható ezekben az udvarokban, de májusban, pont május elején ennek hatalmas rendezvénye és fesztiválja van náluk is, amikor elmennek egymás udvarába, meglátogatják egymást, ez egy nagyon szép közösségi hagyomány, ezt itt próbáljuk egy picit bevarázsolni ide a Skanzen házai közé. És ugyanebben az udvarban lehet majd mediterrán ízeket is kóstolni, hiszen a mediterrán gasztronómia is része az UNESCO listájának, és ebben Spanyolország is benne van, úgyhogy aki eljön hozzánk, az ott megkóstolhatja ezeket a finom mediterrán ízeket, és hát természetesen nem maradhat ki a flamenco sem. Flamenco előadásról beszélnénk, nem csak táncról, mert a flamenco több, mint tánc, de magát a táncot Pirog Zsófia flamenco táncművész fogja bemutatni, aki egyébként Sevillában nőtt fel, tehát ő gyakorlatilag spanyol gyökerekkel vagy vérrel, virtussal rendelkezik, de a flamenco az ének, taps, a ritmus és gitár, és az ahhoz társuló táncos kifejezés, amely érzelmeket és hangulatokat fejez ki, tehát ez itt meg fog elevenedni a színpadon is, hiszen a házakban való vagy látható és átélhető események mellett egész nap színpadi produkciók is lesznek, tehát a színpadon fellépnek majd a táncos és az előadó művészeti ághoz tartozó közösségeink, és így lesz flamenco előadás is a színpadon, sőt a vasárnapi napon még olyan közös tánc is lesz, ahol a flamenco táncot, ritmust, éneket mi magunk is megtanulhatjuk, tehát bekapcsolódhatunk ebbe a flamenco életérzésbe, ha ott leszünk délután a flamenco előadást megtekintve.
0: Hát ez biztos, hogy érzékelhető a színpadon keresztül is, ez annyira erőteljes.
1: Így van, igen, igen, de ugye, ahogy említettem, minden nap a színpadon is bemutatkoznak a közösségeink, így lesznek látható majd bolgár néptánc, szerb néptánc, a Rajkó zenekar fellép, az erdőbényei kádártánc, ez egy nagyon különleges mesterségtánc, amely tavaly került fel a jegyzékre. Ők is bemutatkoznak, a vőszélyek köszöntőt fognak a színpadon mondani, jelen lesznek majd az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület tagjai, rengeteg kis táncos érkezik majd, akik szintén bemutatkoznak, mert nagyon fontos, hogy ők tovább viszik a hagyományt. Ők egyébként a pünkösdi hagyományokat fogják egész nap bemutatni a látogatóknak, pünkösdőlnek, pünkösdi királyné járás lesz. Egyébként van egy gyönyörű pünkösdi hagyományunk is, a Nemzeti Jegyzéken szintén itt lesznek a mendei pünkösdi templomdíszítés hagyományát bemutató közösség tagjai, és az egyik templomunk ilyenkor mindig virágba borul, és zöld ágazzák, és gyönyörű hímzésekkel díszítik fel, tehát ilyen egy kicsit belopózik valóban a pünkösd is, úgyhogy érdemes eljönni, hiszen itt a színpadon is egész nap, és az udvarokban is ez a hatalmas kavalkád lesz majd látható.
0: Ugye ez most az előttünk álló hétvége kulturális forgataga, de közben önök egész évben nyitva vannak.
1: Igen, hát tulajdonképpen a téli néhány hónapos bezárás után kell mindig életre a skanzen március 15-ével, és onnan kezdve egészen márton napig látogatható a skanzen, és részt vehetünk különböző eseményeken és programokon. Úgyhogy igen, a hétfői múzeumi zárt napot kivéve kettől egészen vasárnapig várja a látogatókat a skanzen, különböző kiállításokkal, programokkal, úgyhogy most a pünkösdi nem is hétvégének nevezném, mert ugye a vasárnap is a hétfő lesz a pünkösnek a két ünnepnapja nálunk, amikor ezekkel a különleges programokkal várjuk a látogatókat, de akár augusztus 20-ai hétvégén márton napkor ugyanígy itt van leszünk, vagy október 23-án mostanában meg szoktuk nyitni a kapukat emlékezve ugye a forradalomra is, tehát hogy olyan érdekes látnivalók és programok vannak egészében, ami várja a látogatókat, és vannak olyan időszaki kiállításaink is, amelyek csak ilyenkor tekinthetők meg. Van egy fenntarthatósági kiállításunk, amely arról szól, hogy hogyan próbáljuk a környezetünket, a természet és a társadalmi környezetünket is figyelembe venni, hogy ne pazaroljunk, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy közösséget építsünk, közösséget alkossunk, hogy tudunk újrahasznosítani dolgokat és tárgyakat. Ebben van egy művészeti kiállításunk is, az elfeledett, el nem romló tárgyak művészek által újraértelmezett koncepcióban bemutatva. Tehát a skanzen a régi dolgokat is bemutatja, a régi hagyományokat, de igyekszik a mai innovatív és a régi hagyományokat felhasználó lehetőségeket is bemutatni, és ezeknek a művészi interpretációját is a közönség számára átnyújtani.
0: Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok, és sok látogatót a hétvégén.
1: Nagyon szépen köszönjük, várunk mindenkit szeretettel.
0: Dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztúria felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Csatornajavítás miatt mától lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Május 20-án 5 éves a Mesélő Budapest. Újabb különleges városi sétával ünnepel a népszerű rádióműsor, melynek egyébként újabb epizódját hamarosan hallhatják. 2026-ban ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Mesélő Budapest, amely a Klasszik Rádió és a Jazzy Rádió hullámhosszán évek óta kalauzolja a hallgatókat a főváros rejtett történetei között. A műsor két házigazdája, Tittel Kinga és Szerémi Nóra, ez alkalomból egy újabb, különleges programmal kedveskedik a közönségnek. A jubileumhoz kapcsolódóan két Mesélő Budapest sétát már tartottak, 2026. március 28-án és április 24-én. Az első két séta a Kossuth térről, a Szamos Café elől indult, és több ikonikus helyszínt érintve haladt végig a belvároson. Az útvonal érintette a Szabadság teret, az október 6-a utcát, az Erzsébet teret, a Vörösmarty teret, a Dunakorzót, majd a Vigadó téren ért véget. A séta során a résztvevők több a városban elrejtett Kolotkó Mihály féle miniszobrot is láthattak. Most május 29-én pénteken egy különleges zenélő Budapest sétára hívják a hallgatókat. 16 és 18 óra között a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel valósul meg a séta. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a következő címen lehet: mesélőbudapest@jazzy.hu május 25-én 16 óráig. A Zenélő Budapest egyébként könyvben is megjelent, amit a rádióműsor ihletett. 15 zeneszerző nyomába eredtünk a könyv segítségével. Többek között Liszt, Beethoven, Strauss, Mahler és Debussy útját követhetjük végig Pesten és Budán. De most a fókusz az 5 éves születésnapi sétán van, amely május 29-én lesz majd. Most pedig következik a Haydneum játékunk. A tavalyi év egyik nagy zenei sikere volt Kártelieri operája Budapesten. Mi volt a címe? A. Otello, B. Faust, vagy pedig C. Rübecál. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a játékkukac klasszikradio.hu címre. Minden nap páros jegyet sorsolunk ki a Haydneum régi zenei központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyek május 29-én és 31-én lesznek Budapesten. Jó szórakozást kívánunk, hát a játékhoz meg sok sikert és szerencsét. Most pedig Haydn C-dur orgona versenyének első tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Immár harmadik alkalommal rendezik meg a Jazz és Borfesztivált idén, a zene és a gasztronómia találkozásának ünnepét a Margit szigeten. Hogy én mégis miért Gajer Ferencet, a Magyar Jazz Szövetség elnökét hívtam fel, az is kiderül a következő beszélgetésből. Szia, művész úr!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést.
1: Szóval azért fellebbentjük a fájtlat, hogyha felolvasok még egy mondatot a közleményből. A Magyar Jazz Szövetség és a Margit-szigeti Színház közös eseményét május 23-a és 25-e között rendezik meg, vagyis te tulajdonképpen társ szervezője vagy, ugye?
2: Ez pontosan így van, amikor elnök lettem 23 őszén, akkor megkerestem az igazgatóasszony Bán Teodórát, hogy hát van itt ez a csodálatos műfaj, és van ez a csodálatos színpad, és kellene itt valami jazz műsorokat csinálni, vagy szervezni, szívesen segítünk. És ő nyitott volt erre, és akkor kitaláltuk a közösen a Bor és Jazz-t, és akkor a csodálatos Magyar Jazz külön programot is a nagy színpadon. Idén most ez nem lesz, hanem minden a kerengőben lesz, talán a jazznek egy kicsit, hogy mondjam, ilyen...
1: Intimebb talán?
2: Intimebb, igen, köszönöm a segítséget. Úgyhogy harmadik éve is fellépnek a Magyar Jazznek a ikonikus alakjai, zenekarai, és hát 22-én lesz egy különleges koncert is.
1: Igen, mert rögzítsük még egyszer, ugye önmagában az események 23-a és 25-e között zajlanak, igen. De a fesztivál nyitánya az pénteken lesz. Ki lesz, mi lesz, hogy lesz?
2: Követelünk világhírű jazzénekes, és egy különleges big band fogja kísérni, egy magyar all-stars big band, amit Csapó Krisztián rakott össze és segített hasonlával természetesen, és az egész szervezésben. Ez nyitja az egész hétvégét, ezt a pünkösdi csodálatos jazz hétvégét. Remélhetőleg az lesz.
1: Tehát ez a péntek, és aztán szombaton pedig, ahogy olvasom, egész nap koncertek. Ha nem is mindent, mert megjegyezni képtelenség, de úgy is szemezgessünk, szerintem egy kollega sem fog megsértődni, illetve rád bízom.
2: Igen, azt mondja, hogy kora délután 1 órakor kezdünk Egri János Junior Trio, utána Rafael Mario Trio, aztán akkor Olá Dezső Vibratón Quartet, utána lesz egy beállás, mert az esti koncert jön a Biondi a nagy színpadon, ezzel zárul a szombat. Másnap, vasárnap, 14 óra, Halpert Quintet, aztán Tacet Showcase zenekar, ez egy fiatal zenekar, akkor a Horror Monkeys, a Cumo Árpádnak az új zenekara, akkor a Budapest Ragtime Band, a Fusion Circus, László Attila vezetésével, ez se pedig az Easy Jazz Band, ezek swing zenekar, hagyományos, tradicionális jazz játszanak, és táncosok is lesznek hozzájuk, és ráadásul várunk táncosokat is. Harmadik napon pedig hétfőn, 14 óra, 15 óra 30 és 16 óra 30-kor lesz a Miss Chris Göbölös Krisztina Quartet, a Kunatorpon pedig hétfőn, 14 óra, 15 óra 30 és 16 óra 30-kor lesz a Miss Chris Göbölös Krisztina Quartet, a Kunatons, egy érdekes fúvos formáció, és Tóth Viktor Quartet.

0: egyik koncerten, amiről talán egy-két szót mondhatunk, melyik az és milyen szerepkörben lépsz ott színpadra?
1: Ez a Budapest Experiment, ami 45 éves volt tavaly, és ez tulajdonképpen egy hiánypótló, mert szerettünk volna ezen a csodálatos helyszínen is egy jubileumi koncertet rendezni, így most megkaptuk a lehetőséget. Ezt a zenekart 90 óta vezetem, és bőgőzöm benne, bejártuk a világot, és jövőre is sok terveink vannak. Van egy kínai turné, van egy német turné, egyelőre olasz, meg egy svájci fellépés, és hát itthon is csináljuk a dolgainkat, ifjúsági koncerteket, óbudai társaskör az otthonunk. Úgyhogy ezzel a zenekarra fogok fellépni vasárnap 8-kor.
0: Na jó, eddig a jazzről beszéltünk, de ugye ennek a programnak az a neve, hogy jazz és bor. Tudom azt, hogy van az a fajta jazz előadás, ahol a művész szereti, hogyha mindenki szépen leül, és végighallgatja, átszellemül, és együtt utaznak tulajdonképpen. De amikor bor is kerül hozzá, és nem csak annak a hatása miatt, hanem azért, mert az valami fajta lazaságot képvisel, akkor elképzelhetők olyan koncertek is, amelyek közben esetleg lehet borozni, vagy talán lazább ez az etikett. Mi a helyzet a jazz és bor fesztivál esetében?
1: Ez pontosan ilyen, amit említettél, és amellett azért megtartja az intimitását, azért is lett behozva, vagy kihozva, vagy ahogy tetszik a kerengőbe. Persze, mozognak az emberek, sok pult van, ahol különböző félefajta borokat mérnek a borászok, azt most ne kérdezz meg, hogy milyen borok lesznek.
0: Nem.
1: Jó borok lesznek, úgyhogy ez egy igazi ilyen hangulat. Amúgy szerintem ennek most divatja van mindenhol, itthon is és világon, hogy összekötik a jazz a borral. Nem tudom miért, de ezt valaki biztos el tudja mondani jól.
0: Nem is biztos, hogy el kell mondani, hogy miért, de mindannyian érezzük, hogy mint a hagyma meg a héja, és én senkit nem szeretnék megbántani, aki szereti a sört, de valahogy a sört a jazzzel még az én fejemben sem lehet összehozni, és azért valljuk meg, hogy az valahogy tényleg érzed, hogy nem passzol össze, de a borral valahogy annak a megközelítésével, a bornak azzal a művészi megvalósítási lehetőségével, hogy ugyanabból a szőlőből nem lehet kétszer ugyanazt megcsinálni. Talán valahogy így kapcsolódhat a jazzhez, de akárhogy is, immár harmadszor rendezitek meg, tehát 23-a és 25-e között a Magyar Jazz Szövetség és a Margit-szigeti Színház közös eseményét Jazz és Bor címmel. Természetesen, hogyha valaki nem tudta megjegyezni, és biztos vagyok benne, hogy nem kéne ezt most kikérdezni a hallgatóktól. Szóval, ha nem tudták megjegyezni, akkor a margitszigetiszínház.hu oldalon minden koncert részletesen fent van, és még a borokról is olvashatnak. Vendégem volt Gajer Ferenc, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, a Budapest Ragtime-ben bőgőse és a Jazz és Bor egyik társszervezője. Művész úr, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondhattuk. Szia!
1: Én is köszönöm. Szia!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban hát most egy olyan téma érkezik, amelyet én nem is gondoltam volna, hogy valaha fogunk erről beszélni, de hát igen, miért ne? Patkányírtás Budapesten. Ez a címe most a következő jó néhány percnek. A városban, de szerintem minden városban jelen vannak egyébként. Csak erről nem szoktunk beszélni.
2: Igen, erről nem szoktunk beszélni, jó esetben nem is látunk ilyeneket, de épp itt a felvétel előtt beszélgettünk Nórival, hogy bizony én is láttam már egyszer patkányt az Erzsébet téren, és ez az ötletet, hogy hát akár erről a talán a szabad szemmel nem mindig látható oldaláról is beszélhetünk a fővárosnak, hisz most is vannak, meg most is zajlik patkányírtás, és hát ez régen sem volt más, hogy 1931-ben is például 95 évvel ezelőtt is volt egy elég nagy szabású patkányírtás, úgyhogy erről fogunk most egy picit beszélgetni.
1: Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon sok előkészítés kell, és nagyon jó szervezettség.
2: Igen.
1: Ez megmutatkozik?
2: Hát igen, ez részben adott volt, részben pedig ennek a hiánya miatt nem volt teljes sikernek elkönyvelhető ez a patkányírtás. Fontos tudnunk, hogy Budapesten körülbelül 50 éve zajlik szervezetten és folyamatosan a patkányírtás. Korábban csak ilyen kampányszerűen történtek ezek az írtások, és így volt ez 1931-ben is. Ezt a 95 évvel ezelőtti akciót is nagyon szépen előkészítették. Már 1929-ben kiadta a népjóléti miniszter az írtási rendeletet, pályázatot írtak ki a feladat elvégzésére, akkor még nem volt egy központi szerv, ami ezzel foglalkozott. Több mint 140 pályázó adta be az ajánlatot. Itt voltak komolytalan pályázók is, volt, aki bottal akarta kiírtani a patkányokat, volt, aki ráolvasást akart eszközölni a patkányokat, szóval azért voltak itt érdekes megoldások, de végül 54 komoly pályázó maradt, ebből választott ki 7-et a főváros, mert a csatorna hálózat akkoriban 7 körzetre oszlott, és végül 5 pályázó maradt állva. Tehát így csökkent le a létszám. 5 céget köteleztek tehát arra, hogy folyékony patkánymérgüket dolgozzák át szilárd anyagúra, és hogy aztán ezt tegyék majd ki, ez meg is történt, és a főváros végül úgy döntött, hogy a medikémia által használt szert kizárólag a csatornák, az istállók, a lakatlan területek, a szeméttelepek környékén lehet alkalmazni, mert ennek a készítménynek volt a legnagyobb méregtartalma, tehát itt az 5 alakozóból ez lett a legnagyobb méregtartalmú szer.
1: Mit tartalmazott ez a szer? Van arról leírás?
2: Tengeri hagymát és más mérgeket is tartalmazott, ami az állatoknak szív- és vesegörcsöket okozott. Előnyének tekintették azt, hogy az állat így a vackán pusztul el, és nem a nyílt területen, és az volt a terv, hogy a mérget vagy kásaként, vagy kenyérbe itatva helyezzék ki, de itt is már az előkészítést is több cikk kritizálta, problémásnak ítélte, hogy a háztulajdonosok más szert is használhatnak, nem tudják, hogy mennyi méregre van szükség, úgyhogy nagyon sok kérdést vetett fel ez az egész téma, és a hadjárat, az írtó hadjárat előtt az egész fővárosban hatalmas, általános nagy takarítást rendeltek el, úgyhogy 1931. február végéig 8300 fuvar szemetet szállítottak el. Ugye a lomtalanítás kapcsán azért mi is látjuk, hogy milyen mennyiségű lom szabadul fel, de amikor ezt úgy mondjuk lovaskocsival, vagy nem is tudom, mivel kell elszállítani, akkor 8300-szor fordulni, azért ez nem kis teljesítmény.
1: Tehát egy nagy szemétszállítás volt, és utána mikor kezdődött el maga a patkányírtás?
2: Május 23-án, és a Friss Újság erről másnap be is számolt, idézek egy pár mondat erejéig, végzetes pünkösd virad a budapesti patkányhadakra, talán nem is virad rájuk a piros pünkösd napja, mert szombat este 6 órakor megindul ellenük a tervszerű offenzíva. A polgármester 66.080. számú rendeletével ugyanis aláírta a pesti alvilág összes rágcsálóinak halálos ítéletét. A patkányok elleni ostromállapot egy hétig tart, és jövő pénteken hajnali 6 órakor nyer befejezést.
1: Egy hétig tartott tehát az akció. Vannak adatok?
2: Igen, ebben az akcióban 2000 ember vett részt, Budapestet 30 körzetre osztották fel, és vegyészmérnökök felügyelete alatt dolgoztak a patkányírtómesterek, ők pedig a segédmunkásokat irányították. Ezek a segédmunkások kiszolgált katonákból voltak toborozva, és kaptak egy egyhetes kiképzést. Ez a munkafolyamat úgy zajlott, hogy a mérnök kimaradt az utcán, a mesterek pedig bementek a házba, a legénységgel és a háztulajdonosok megbízottjával együtt helyezték ki a mérget. Az volt a terv, hogy a budapesti patkányállomány 80%-át írtják ki, és aztán a több millió patkányt összeszedik, hogy elégessék. Azonban ez nem így haladt, hiszen a lapok május végén már arról számoltak be, hogy a kertes városrészekben, a villanegyedekben sajnos nem a patkányok, hanem a kutyák, a macskák és a madarak estek áldozatul ennek a sok-sok patkányméregnek. Körülbelül 1 millió patkány hullott el, de ez csak a budapesti állománynak a kisebbik része volt. Aztán az is megnehezítette a munkát, hogy a város környéki településeken csak pár hetes csúszással május végén, június elején indult a nagyszabású patkányírtás, és így nagyon nehéz volt összesíteni az eredményeket. Körülbelül 20 ezer házból érkezett csak be eredmény a 27 ezer házból, de azt is tudjuk, hogy 1000 háztulajdonos ellen eljárás indult, mert nem megfelelően helyezték ki a mérgeket. Szóval azért bonyolult volt a helyzet.
1: A patkánymentesítő akció, ez egyébként szebben hangzik talán, ez most is van, és a mai napig van Budapesten, ugye?
2: Igen, tehát ez egy most már egy sokkal szervezettebb formában zajlik, folyamatos patkányírtás zajlik a fővárosban. Az FKF-nek van egy külön divíziója erre, itt kb. 30 ember dolgozik a patkányírtáson, és találtam egy statisztikát, ezt a 2025-ös évből, 2025 júniusában kb. 1800 patkány észlelést jelentettek a fővárosnál.
1: Elképesztő.
2: Ez csak egy hónapban, ha kiszámoljuk, ez naponta 60 darab patkány észlelés, hogyha 30 napra levetítjük. Tehát a patkányok itt élnek velünk, a szemünk előtt, a lábunk alatt, úgyhogy köszönhetően annak, hogy tényleg folyamatos az írtásuk, azért nem botlunk beléjük minden nap, de fontos része ez is a fővárosnak és a főváros történelmének is ezek szerint.
1: Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Goda Gábor rendező, az Artus Goda Gábor társulat vezetője. 5 és 6 óra között pedig dr. Csonka Takács Eszterrel beszélgettem, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetőjével. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak. Holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a 2 fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedés és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi Kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Szeneka alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigely József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinczy utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályok szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy 2 főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-éig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorára köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-ére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképeik lette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészítené, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított a szakterület folyamatos működése. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Klasszik Rádió 92.1. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért-hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó, úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György. Halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kodály Zoltán és felesége Sándor Emma 1910 nyarán egybekelésüket követőleg először néhány hónapig a hűvösvölgyi tündérszikla tetején épült kis házak egyikében lakott. Innen költöztek át a rózsadombi Áldás utca 11-es számú házba, annak második emeletét elfoglaló négy szobás lakásba. A ház mögött kert terült el, hosszúkás, keskeny kert, részben gyümölcsös, ahol Kodály az elkövetkező években szívesen pihent, olvasott, dolgozott, vagy kerti munkát végzett. Lakásuk nem csak meghitt otthonná, hanem valóságos néprajzi múzeummá is vált. Ide tért vissza Kodály gyűjtő útjairól is. Ebben az Áldás utcai házban laktak 14 esztendeig az Andrássy útra való átköltözésükig. A ház falán márványtábla őrzi a zeneszerző itt töltött évtizedeinek emlékét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a Kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1686. szeptember 2-án az Egyesített Felszabadító Seregek kiűzték a törököt Budáról. Az utolsó napok során az ágyótűzben felrobbant az egyik lőporraktár, és a keletkezett tűz a belső várnegyed majdnem valamennyi épületét tönkretette. A romok és a füstölgő hamu között turkálva, ahol az elszabadult katonaság értékes zsákmány és hadifoglyok után kutatott, egyedül Luigi Fernando Marsili, az olasz tudós és katona volt az, aki a kultúra értékeit próbálta megmenteni. A régi királyi palota egyik megmaradt szárnyában felfedezett 10 ládát, bennük Mátyás király híres könyvtárának megmaradt mintegy 800 kötetével. A császári parancsnokság csak 300 kötetet tartott érdemesnek arra, hogy a bécsi udvarba szállítsa. Marsili a palotában talált bibliotéka maradványaiból szép számmal magához vett, illetve segédkezett a könyvek összeírásában és Bécsbe szállítatásában. Az, hogy Mátyás könyvtárának egy része megmaradt, nagyban köszönhető a polihisztor gróf erőfeszítéseinek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta, a másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilberg Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.